0: Tak. Victoria Beckham szerint olyan volt a dokumentum sorozatának a forgatása, mintha egy évig tartó intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girl elmondta, gyerekkora óta sokszor érezte úgy, nem tartják elég jónak, sok visszautasítást kapott, de mindig talpra állt. Az, hogy ezt is elmondhatta a sorozat készítése során, könnyített a lelkén.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon,
3: Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Több ismert szerkesztőség is kifogásolja, hogy nem kapott kérdezési lehetőséget az első kormányülés alkalmával tartott ópusztaszeri sajtótájékoztatón. Miközben a kormány szóvivő az esemény elején még arról beszélt, mindenki két kérdést tehet fel, írja a media1.hu. A cikkben idézik a 24.hu internetes lapot, akik közölték. Annak ellenére, hogy partnerséget és együttműködést ígértek a sajtóval, Magyar Péterék nem minden médiumot engedtek kérdezni. Így a 24.hu sem tudott kérdéseket feltenni a miniszterelnöknek. Kerner Zsolt, a Hírportál közéleti újságírója bejegyzésében azt írta, indok mindig van, sietni kell vagy alá kell írni, de precedens is mindig van. Ami egyszer megtörténik, másodszorra még könnyebben történik meg. György Zsombor, a Magyar Hang és a Hang.hu főszerkesztője, aki egyben a Magyar Újságírók Országos Szövetségének alelnöke is, szintén csalódottan reagált arra, hogy az ő lapjuk sem kérdezhetett az ópusztaszeri sajtótájékoztatón. 27,1%-ra nőtt a parlamentben a nők aránya, mutatott rá az országgyűlés elnöke internetes bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, ám most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Hangsúlyozta, hogy ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Bejegyzése végén érdekességként említi, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza. Emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve az egyik legnagyobb hazai autós portál. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt. A kínálati átlagár pedig 5,54 millió forintra emelkedett. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízel meghajtású autók száma 4,4%-kal emelkedett. Az elemzés megállapította. A benzines autók átlagosan 153 ezer kilométert futottak, míg a dízelek esetében ez az érték meghaladta 220 ezret. Az átlag életkor alapján a benzines modellek 13, a dízelek 12 évesek voltak. Victoria Beckham szerint olyan volt a Dokumentum sorozatának a forgatása, minthogyha egy évig tartó intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girl elmondta, gyerekkora óta sokszor érezte úgy, nem tartják elég jónak, sok visszautasítást kapott, de mindig talpra állt. Az, hogy ezt is elmondhatta a sorozat készítése során, könnyített a lelkén.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Több ismert szerkesztőség is kifogásolja, hogy nem kapott kérdezési lehetőséget az első kormányülés alkalmával tartott ópusztaszeri sajtótájékoztatón. Miközben a kormány szóvivő az esemény elején még arról beszélt, mindenki 2 kérdést tehet fel, írja a media1.hu. A cikkben idézik a 24.hu internetes lapot, akik közölték. Annak ellenére, hogy partnerséget és együttműködést ígértek a sajtóval, Magyar Péterék nem minden médiumot engedtek kérdezni. Így a 24.hu sem tudott kérdéseket feltenni a miniszterelnöknek. Kerner Zsolt, a Hírportál közéleti újságírója bejegyzésében azt írta, indok mindig van, sietni kell vagy alá kell írni, de precedens is mindig van. Ami egyszer megtörténik, másodszorra még könnyebben történik meg. György Zsombor, a Magyar Hang és a Hang.hu főszerkesztője, aki egyben a Magyar Újságírók Országos Szövetségének alelnöke is, szintén csalódottan reagált arra, hogy az ő lapjuk sem kérdezhetett az ópusztaszeri sajtótájékoztatón. 27,1%-ra nőtt a parlamentben a nők aránya, mutatott rá az országgyűlés elnöke internetes bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, ám most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Hangsúlyozta, hogy ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Bejegyzése végén érdekességként említi, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza. Emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve az egyik legnagyobb hazai autós portál. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt. A kínálati átlagár pedig 5,54 millió forintra emelkedett. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízel meghajtású autók száma 4,4%-kal emelkedett. Az elemzés megállapította. A benzines autók átlagosan 153 ezer kilométert futottak, míg a dízelek esetében ez az érték meghaladta 220 ezret. Az átlag életkor alapján a benzines modellek 13, a dízelek 12 évesek voltak. Victoria Beckham szerint olyan volt a Dokumentum sorozatának a forgatása, minthogyha egy évig tartó intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girl elmondta, gyerekkora óta sokszor érezte úgy, nem tartják elég jónak, sok visszautasítást kapott, de mindig talpra állt. Az, hogy ezt is elmondhatta a sorozat készítése során, könnyített a lelkén.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Elvész kíjjel. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: ötvenes.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 15-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Már túl vannak a közműegyeztetéseken, így heteken belül működni fognak a trafiboxok Bercelen, Magyar Nándorban és Mohorán. Erről tájékoztatta rádiónkat Bercel polgármestere. Batta Tibor részletezte, a három település együtt pályázott és nyert 18 millió forintot. Ebből az összegből mindhárom községben tudnak egy-egy olyan berendezést telepíteni, melybe sebességmérő kamera helyezhető el. Hozzátette, a rendőrségi egyeztetések során kiderült, hogy a telepített dobozok soha nem lesznek üresek, vagyis Bercelen, Mohorán és Magyar Nándorban is 24 órás mérésre számíthatnak majd a sofőrök. A polgármester hangsúlyozta, nem a büntetés beszedése miatt döntöttek a beruházás mellett, hiszen az nem a települések kasszáját gazdagítja, hanem azt szeretnék, ha mindenki betartaná a sebességkorlátozásokat és megszűnne a baleset veszély. Batta Tibort, Bercel polgármesterét hallják.
3: Most vagyunk túl a közműegyeztetéseken. Innentől most már a közműegyeztetések lefolytatása után energiaszolgáltatóhoz fordultunk igénnyel, és ezt követően, amikor meg lesz a boxoknak a betáplálási lehetősége, akkor gyakorlatilag a kiépítés az már egy nagyon gyors folyamat, mert ez egy közel 2-3 hetes folyamattal meg tudjuk oldani, és aztán utána át kell adni ezt a rendőrségnek, mert a rendőrség tudja ezt megfelelően üzemeltetni. Gyakorlatilag a három helyen folyamatos mérésítani a rendőrség, legalábbis az előzetes megbeszélések alapján, tehát mind a három mérési ponton, Pohorán is, Magyar Nándorba is, és Bercelen is, a Banyarztól bevezető útszakasz, ez a legveszélyesebb, ott folyamatos mérés lesz majd a nap 24 órájában.
2: Képletesen már Szombathelyen tartanak, vagyis 446 kilométert tettek meg a balassagyarmati futók, abban a kihívásban, amelyet az önkormányzat hirdetett meg május elején. A mozgást és az egészséges életmódot szem előtt tartva arra bíztatják a helyi lakosokat, hogy egyéniben vagy csoportosan, egyszerre vagy több részletben fussák le a maratont vagy a félmaraton távot a város atlétikai pályáján, és teljesítés bizonyítva jelezzék az önkormányzat felé. Akkor tekinthető sikeresnek a közös futás, ha a résztvevők elérik a 2300 kilométeres célt. Így a balassagyarmatiak képletesen körbefutották Magyarországot. A június 7-ig tartó kihívásban egy helyi hobbi futó, Csernyik Melinda is részt vesz, aki a Megafon reggeli műsorában elmondta, mióta 2023-ban megépült a pálya, második otthona lett. Arra bíztat mindenkit, hogy fogjanak össze és akár teljesítsék túl közösen a kihívást. Csernyik Melindát hallják.
4: Lehet, hogy ez a kihívás elsőre őrültségnek hangzik, de pont ez benne a jó, és néha kell valami szokatlan szerintem, ami nem mindennapi cél, és kizökkent minket a hétköznapokból. Persze nem az a cél, hogy profi futók legyünk, hanem hogy próbáljuk ki magunkat, együtt mozogjunk, és közben jól érezzük magunkat, és az atlétikai pálya non-stop üzemmódban van, tehát ha valaki csak 2-3 kilométert fut, az is ugyanúgy hozzátesz ehhez a közös célhoz, és most tényleg arról van szó, hogy együtt mozduljon meg a város, és közben mindenki tesz egy kicsit az egészségéért is. Most tényleg minden kör számít, Magyarország nagy szóval mindenkit várunk nagy szeretettel, és hát a futás egyébként brutális egyszerű, rengeteget ad, és van benne egy nagyon jó énidőérzés is. Nagyon büszkék lehetünk rá, és örülhetünk, hogy kisvárosunkban van egy ilyen lehetőség, egy ilyen rekordtámpár.
2: Nagyszabású zenei produkcióban vett részt Lombos Márton zenész, dalszövegíró, aki a Megafon Szóda című műsorának vezetője is. A Budapesti Játékszín számára készült el egy olyan dal, melyet a társulat 20 tagja énekel. Marci a Rádió reggeli műsorában elárulta, az alapötlet a színház igazgatójától származik, aki a We Are The World című világslágerhez hasonló közös éneklést képzelt el. Hozzátette, a dalhoz semmilyen instrukciót nem kapott, így a Teréz körút 48 címet viselő alkotás nem kifejezetten a színházról szól, hanem inkább az esti főváros lüktetését próbálja visszaadni. Lombos Márton zenészt, dalszövegírót hallják.
0: A dalhoz egyébként én nem kaptam igazából semmilyen instrukciót, annyit mondott a Tamás, hogy azt szeretné, hogy a végén olyan nagy lesz, nagyra nő a dal, amit én ugye egyből lefordítottam, hogy alapvetően ugye egy építkezős dalról van szó, jönnek a hangszerek, az egyik itt szólal, meg a másik ott szólal, meg de a végén megszólal minden hangszer. És ugyanez történik az énekesekkel is, hogy énekelnek itt ott, de aztán a végén egy nagy kórussá alakul, és szóval igen, hogy így éreztem, és ha őszinte akarok lenni, akkor én májustól szeptemberig azon gondolkodtam, hogy mi az az egy sor, amire föl tudom én építeni a dalt, úgy, hogy ne legyen teátrális, tehát hogy ne legyen ilyen a színház a világ legszebb dolog, szóval, hogy nem akartam hazudni benne, tehát hogy valami olyan dolgot akartam mondani, ami igaz is, és akkor így egyszer csak megszületett a fejemben az a mondat, hogy este 7-kor dorombol a belváros.
2: A bíróság elrendelt egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentés követően azonosították a férfit, akit nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videót kért tőlük. Befejeződött Dunakeszin a korábban pszichiátriai gondozóként működő ingatlan felújítása. Ezzel egy modern egészségügyi szolgáltató központ jött létre a városban, melyet a napokban át is adtak. Az új épület földszintjén dr. Nagy Irén gyermekorvos várja a körzete betegeit, az emeleten dr. Tóth Barbara fogadja mostantól a pacienseket. Az új központ keleti részében helyet kap a városi védőnői szakszolgálat is, így három védőnői körzet leendő kismamái és anyukái egy helyen tudják felkeresni a szakembereket. A rendelési időpontok megtalálhatók a dunakeszin.hu internetes oldalon. 1-0-ra nyert a Vác VLS-e az Aranyszarvas SS ellen a Pest vármegyei első osztályú férfi labdarúgó bajnokság legutóbbi fordulójában. Varga Bence talált be a kapuba, így jelenleg 33 ponttal a 11. helyen állnak. A hétvégén Bugyi csapattával mérkőznek meg.
5: Időjárás.
2: Felhős időre lehet számítani ma, záporok, zivatarok a nap folyamán több helyen előfordulnak, élénk szél kíséretében. A maximumok 20 Celsius fok körül alakulnak.
5: Közlekedés.
2: Trafipax várható ma a 23-as főúton Nemtibel területén, Balassagyarmaton a Május 1 úton és a 2-es főúton Sződliget belterületén is. Vezessenek figyelmesen.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
6: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: telefon.
1: Minden idők a legnagyobb slágerei.
2: Egy igazi nagy család látható. Ők az Easy Dance Stars. Itt lesz Erika Szia, Titta.

0: világon.
1: 6 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. május 15-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Már túl vannak a közműegyeztetéseken, így heteken belül működni fognak a trafiboxok Bercelen, Magyarnándorban és Mohorán. Erről tájékoztatta rádiónkat Bercel polgármestere. Batta Tibor részletezte, a három település együtt pályázott és nyert 18 millió forintot. Ebből az összegből mindhárom községben tudnak egy-egy olyan berendezést telepíteni, melybe sebességmérő kamera helyezhető el. Hozzátette, a rendőrségi egyeztetések során kiderült, hogy a telepített dobozok soha nem lesznek üresek, vagyis Bercelen, Mohorán és Magyarnándorban is 24 órás mérésre számíthatnak majd a sofőrök. A polgármester hangsúlyozta, nem a büntetés beszedése miatt döntöttek a beruházás mellett, hiszen az nem a települések kasszáját gazdagítja, hanem azt szeretnék, ha mindenki betartaná a sebességkorlátozásokat és megszűnne a baleset veszély. Batta Tibort, Bercel polgármesterét hallják.
3: Most vagyunk túl a közműegyeztetéseken, innentől most már a közműegyeztetések lefolytatása után energiaszolgáltatóhoz fordultunk igénnyel, és ezt követően, amikor meg lesz a boxoknak a betáplálási lehetősége, akkor gyakorlatilag a kiépítés az már egy nagyon gyors folyamat, de ez egy közel 2-3 hetes folyamattal meg tudjuk oldani, és aztán utána át kell adni ezt a rendőrségnek, mert a rendőrség tudja ezt megfelelően üzemeltetni. Gyakorlatilag a három helyen folyamatos mérés biztosítani a rendőrség, legalábbis az előzetes megbeszélések alapján, tehát mind a három mérési ponton, Pohorán is, Magyarnándorba is, és Bercelen is, a Banyarszól bevezető útszakasz, ez a legveszélyesebb, ott folyamatos mérés lesz majd a nap 24 órájában.
1: Képletesen már Szombathelyen tartanak, vagyis 446 kilométert tettek meg a balassagyarmati futók, abban a kihívásban, amelyet az önkormányzat hirdetett meg május elején. A mozgást és az egészséges életmódot szem előtt tartva arra bíztatják a helyi lakosokat, hogy egyéniben vagy csoportosan, egyszerre vagy több részletben fussák le a maratont vagy a félmaraton távot a város atlétikai pályáján, és teljesítés bizonyítva jelezzék az önkormányzat felé. Akkor tekinthető sikeresnek a közös futás, ha a résztvevők elérik a 2300 kilométeres célt. Így a balassagyarmatiak képletesen körbefutották Magyarországot. A június 7-ig tartó kihívásban egy helyi hobbi futó, Csernyik Melinda is részt vesz, aki a Megafon reggeli műsorában elmondta, mióta 2023-ban megépült a pálya, második otthona lett. Arra bíztat mindenkit, hogy fogjanak össze és akár teljesítsék túl közösen a kihívást. Csernyik Melindát hallják.
4: Lehet, hogy egy kihívás, ez a kihívás elsőre őrültségnek hangzik, de pont ez benne a jó, és néha kell valami szokatlan szerintem, ami nem mindennapi cél, és kizökkent minket a hétköznapokból. Persze nem az a cél, hogy profi futók legyünk, hanem hogy próbáljuk ki magunkat, együtt mozogjunk, és közben jól érezzük magunkat, és az atlétikai pálya non-stop üzemmódban van, tehát ha valaki csak 2-3 kilométert fut, az is ugyanúgy hozzátesz ehhez a közös célhoz, és most tényleg arról van szó, hogy együtt mozduljon meg a város, és közben mindenki tesz egy kicsit az egészségéért is. Most tényleg minden kör számít, Magyarország nagy szóval mindenkit várunk nagy szeretettel, és hát a futás egyébként brutális egyszerű, rengeteget ad, és van benne egy nagyon jó én időérzés is. Nagyon büszkék lehetünk rá, és örülhetünk, hogy kisvárosunkban van egy ilyen lehetőség, egy ilyen rekordtámpár.
1: Nagyszabású zenei produkcióban vett részt Lombos Márton zenész, dalszövegíró, aki a Megafon Szóda című műsorának vezetője is. A Budapesti Játékszín számára készült el egy olyan dal, melyet a társulat 20 tagja énekel. Marci a Rádió reggeli műsorában elárulta, az alapötlet a színház igazgatójától származik, aki a We Are The World című világslágerhez hasonló közös éneklést képzelt el. Hozzátette, a dalhoz semmilyen instrukciót nem kapott, így a Teréz körút 48 címet viselő alkotás nem kifejezetten a színházról szól, hanem inkább az esti főváros lüktetését próbálja visszaadni. Lombos Márton zenészt, dalszövegírót hallják.
0: A dalhoz egyébként én nem kaptam igazából semmilyen instrukciót, annyit mondott a Tamás, hogy azt szeretné, hogy a végén olyan nagy lesz, nagyra nő a dal, amit én ugye egyből lefordítottam, hogy alapvetően ugye egy építkezős dalról van szó, jönnek a hangszerek, az egyik itt szólal, meg a másik ott szólal, meg de a végén megszólal minden hangszer. És ugyanez történik az énekesekkel is, hogy énekelnek itt-ott, de aztán a végén egy nagy kórussá alakul, és szóval igen, hogy így éreztem, és ha őszinte akarok lenni, akkor én májustól szeptemberig azon gondolkodtam, hogy mi az az egy sor, amire föl tudom én építeni a dalt úgy, hogy ne legyen teátrális, tehát hogy ne legyen ilyen a színház a világ legszebb dolog, szóval hogy nem akartam hazudni benne, tehát hogy valami olyan dolgot akartam mondani, ami igaz is, és akkor így egyszer csak megszületett a fejemben az a mondat, hogy este 7-kor dorombol a belváros.
1: A bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentés követően azonosították a férfit, akit Nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videót kért tőlük. Befejeződött Dunakeszin a korábban pszichiátriai gondozóként működő ingatlan felújítása. Ezzel egy modern egészségügyi szolgáltató központ jött létre a városban, melyet a napokban át is adtak. Az új épület földszintjén dr. Nagy Irén gyermekorvos várja a körzete betegeit, az emeleten dr. Tóth Barbara fogadja mostantól a pacienseket. Az új központ keleti részében helyet kap a városi védőnői szakszolgálat is, így 3 védőnői körzet leendő kismamái és anyukái egy helyen tudják felkeresni a szakembereket. A rendelési időpontok megtalálhatók a dunakeszin.hu internetes oldalon. 1-0-ra nyerte a Vác VLS-e az Aranyszarvas SS ellen a Pest vármegyei első osztályú férfi labdarúgó bajnokság legutóbbi fordulójában. Varga Bence talált be a kapuba, így jelenleg 33 ponttal a 11. helyen állnak. A hétvégén Bugyi csapatával mérkőznek meg.
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
1: Felhős időre lehet számítani ma, záporok, zivatarok a nap folyamán több helyen előfordulnak, élénk szél kíséretében. A maximumok 20 Celsius fok körül alakulnak.
2: Közlekedés.
1: Trafipax várható ma a 23-as főúton Nemtibel területén, Balassagyarmaton a Május 1 úton és a 2-es főúton Sződ-Liget belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Vissza az időben.
6: Halló?
7: Hú, de csöndes beköszönés. Hello.
8: Hello. Tos, megvan, már ugrottunk volna a tapsra, tudod? Sziasztok.
7: Hello.
8: Nos.
6: Van még más mondani valunk is, vagy ennyivel úgymond bevégeztük?
9: Mi lenne, hogyha ezt meg lehetne tenni, hogy figyeljetek, nekünk ehhez most nincs kedvünk. Sziasztok.
6: Hello.
9: És így elmennénk.
7: Hát nem ilyen hallgató barát. Vagy lehet, hogy vannak hallgatók, akik így vannak, hogy végre.
6: Biztos
7: nem lehet. Folytatják.
6: Biztos, hogy lehet. Nagyon drága szavaztok.
9: Nem mondtak semmit.
6: 2026. május 15. péntek van. Örülünk, hogy itt vagytok. Gondoljunk Dia mellett a névnaposokra. Mégpedig...
7: Isten éltese, először azt mondom, hogy a születésnaposokat is, nem?
6: Igen.
7: Csak úgy, akinek születésnapja van.
8: Nem tudunk konkrétan.
7: Mindenkinek legyen nagyon boldog napja.
6: Fél illetve... India mai napon született.
7: Illetve a névnaposok. Szonya, Zsófia, János, Izidor, mindenkinek nagyon boldog névnapot.
6: Minden. Igen. Jó.
8: Ádám lapoz.
7: Mesélj, tényleg nem akar, komolyan akarja venni, hogy ma nem beszélünk.
6: Nem, kicsekkol mindjárt.
9: Nem, csak nézem, mi van, mert ugye péntek mondjuk programot ajánlunk, két tök jó programot a holnapi napra. Reméljük, hogy az idő az jó lesz.
8: Hát igen.
9: Mert hogy egyrészt lesz a harmadik palócföldi tacskó találkozó
7: szépségben. Igen, Norbi kedvence, ne felejtsük el.
9: Norbi köszönöm. Imádja, azt nagyon szereti, úgyhogy erről fogunk majd beszélgetni. Másrészt pedig majd tekeredtünk a zöldbe is, mert hogy a Pásztor Ildiék, a Sugar Kamkalén Turisztika Egyesület jóvoltából ugye megint megszervezik ezt a nyugat-nógrádi biciklis túrát.
8: Ez az Ádi kedvence.
9: Ez az egyik én kedvence, nagyon szeretem őket meg az egészet, úgyhogy ezeket ajánljuk majd nektek, természetesen a szokásos rovatok és meg a slágerek után, és amit ma hozok Norbinak, miért a zenei rovatban, az neked jön.
8: Látod? Milyen ember ez?
7: Ennyi.
9: Mindjárt.
8: A hétvégémet bearanyozza?
9: Kiderül, hogy ez micsoda.

0: Két megasláger után egy megaslágerrel folytatjuk, és azért mondtam azt, már egy kora reggel, hajnalok hajnalám, bár valaki most megy haza az éjszakai bűszakból, gondolom, gondoljunk a szegény ápolókra, meg a pékekre, akik már letudták a műszakot.
1: Nem szegény, neki már tök jó, mennek aludni.
0: Mondjuk, hát, igaz egyébként, de még egy
2: felfogás
1: kérdése.
0: Na, tehát azért mondtam azt, hogy ez a tiéd, mert te ebben nagyon kemény vagy, nagyon tudod. Igen, mai napon hunyt el ez az úriember, aki a 60-as évek elején tűnt fel, amikor Mikes Évával közösen énekeltek egy dalt.
1: Nincs meg.
0: A Téli Szerelem című filmnek a betét dala ez.
2: Mert nem hallom meg a hangját, nem fogom tudni.
0: Azt hiszem, ebben benne lesz így a megoldás, de akkor most rásegítünk egy picit.
1: Nem Vivaldi.
3: Angéla.
1: Tessék, megérkeztünk.
0: Neki ő! Mert Norbi nagyon tudja ezeket.
3: Az a híres szerelem.
0: És most nem Cseh Tamás és a Csini Baba.

0: Mi?
1: Aztán ki mondtad a nevét neki?
2: Nem jut eszembe.
1: Hát te tudsz ilyen harangozó teriket,
2: tudom,
1: meg ilyesmiket.
2: Hát
3: még harangozó terit,
2: ez egy kicsikét arrébb van, de...
1: Arrébb van Németh József?
2: Németh József,
3: tessék. Igen. Tessék, ott vagyunk.
1: Igen. Na, ugye akkor tűnt fel a 60-as évek elején, amikor Mikesével énekelték közösen a Téli Szerelem című film betét dalát, az Angélát. Ez hozta meg a népszerűséget. Elegáns stílus, mindig kifogástalan megjelenés, hamar népszerűvé vált a hagyományos tánczene rajongóinak körében. 63-ban jött meg az első kislemeze, utána nagyon sok volt. Kicsi szomorkás a hangulatom szintén az övé. Nem is gondoltam egyébként, nem kell nékem nagy hercegnő, vagy éppen a négy szem közt, és ugye sikerét nagyban növelte azt, hogy nagyon jó zongorázott, és a koncerteken, élőben kísérte még pluszban magát, ezzel erősítette az ő énekesi státuszát.
2: De nagyon... Nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem jutott eszembe a neve.
1: Nem baj!
2: Azért, mert ez az ember, amikor már ugye idősebb volt, akkor apukám beteg volt, kórházban volt fönt a Korányiba, a szomszéd ágyon ült, feküdtek egymás mellett. Őt is ugyanarra műtötték, ugyanaz volt.
1: Nem, komolyan mondani, Németh Józsit is.
2: Apukámnak, igen, és ott
1: de durva.
2: Elképesztő, mi sokat voltunk látogatni, egy elképesztő, közvetlen ember a feleségével, akkor ők már egészen más anyagi kaszban és másban léteztek, uh-huh. már Pesten, nem tudom, hol léteztek, már Ausztriában is volt.
1: Igen, közös műsor, tévéműsor, minden volt. Is, aztán a Beat után Németországba ment, ja. És akkor csak 90-es évek ja. végén tért ő nagyjából vissza.
2: Igen, és ott hetekig egymás mellett feküdtek, egy volt a probléma, egy ember a Kulkának, a színésznek a fia műtötte, tudom. Mindkettőt. Erről már beszéltünk máskor is korábban, és azért szégyellem, mert egyébként én ezek kapcsán is ismertem az ember munkásságát, sokat beszéltek róla, és apu nagyon szerette őt, mint énekest.
1: Igen, látod, hát miket találok én neked?
2: És tényleg nekem találtam, most
3: ne látod,
2: és akkor azt mondod, hogy igen. Tudjuk, hogy nincsenek véletlenek, de igen. Ez most mennyire, ezt neked hoztam, mert te ismered, és van egy ilyen másik csavar bennem, amit meg még inkább ismerem.
3: Tehát ez van, gyerekek.
2: Ádi,
1: ez van.
3: Zseniális.
2: Köszönöm.
1: Nem, én köszönöm.

0: Mi minden történt május 15-én? Fontos a kérdés.
1: 5000 éve. Kb.
0: Igen, és hát egy dolgot emelek ki most, tudván azt, hogy igen, itt van egy életmód tanácsadónk is, és hát nagyon hálás az ilyenekre. Gyerekek, 1940-ben, mai napon nyílik meg Kaliforniában, San Bernardino-ban az a bizonyos M-betűs gyorsétteremlánc. 86 éve.
1: Jézus Isten!
0: 86 éve.
2: Hát a legendák szerint az első hamburger még mindig friss.
0: Igen.
2: Vagy hát igen. Nem romlott meg.
0: De alapvetően meg az elgondolás az nem rossz.
1: Azt, nem, hogy, egy zseniális
0: tehát, hogy
1: franchise.
0: A fast food, mint olyan, az egy, nem egy hülye történet.
2: Ez egy komoly igénynek a kiszolgálása.
0: Igen.
2: Az nem mindegy, hogy fast, menni is mit adsz.
0: Igen.
2: Kérdés lenne részemről, hogyha visszautazhatnák időbe, hogy megkóstolnám, hogy akkor azok azért
1: szerintem
2: milyenek voltak.
1: Szerintem még nem volt közel ennyire szenny nem volt a...
2: Valószínűleg jó volt.
1: A megkis, mint most.
2: Igen. De legalább biztos.
0: De figyelj, akkor milyen lenne az ekte, te, mint akiben benne vagy, az ekte egészséges hamburger? Az mi?
2: Van olyan? Létezne olyan?
1: Jó.
0: Mert mi a gond azzal, hogy én most megeszek, nem tudom én, egy nem is 250 grammos, hanem mondjuk egy 150 vagy 100 grammos húspogácsát megeszek, ami egyébként egy jó minőségű marha, veszek egy, nem tudom én, teljes kiőrésű bucót, tereteszem, mondjuk nem tudom én, laktózmentes, zsírszegény, valamilyen alapú mázzal, teletúrom egy csomó
2: zöldséggel,
0: teszek rá egy kis sajtot, és ennyi.
1: Figyelj, alapvetően ezzel nagy gond nem lenne, akkor úgy finomítanék, hogy egy kovászolt buciba tenné.
0: Oké, okay, igen.
1: Egy
0: jó minőségű.
2: Eddig aláírom, mert az nagyon jó.
1: Kézzel készített kovász

0: zsákolt buciba teszed,
1: igen,
0: és az alapanyagokra ügyelnék, hogy nem mindenféle kencét, hanem akkor mondjuk legyen kecske sajt, kence, ami kenhető, de mégis sajt, tehát igen, nem egy feldolgozott szeletelt valamit teszel bele. A húspogácsa legyen olyan, amit mondjuk te csinálsz, tudod, milyen eredetű hús darálsz le, és te
1: egy
0: megcsinálod.
1: Jó marhából.
0: Egy jó, tehát zseniális. Nyilván. Igen.
2: Tehát, hogy egyébként táplálkozás szempontjából az égat a velegúj semmi gond csak hamburgerrel.
0: De nem, ezekkel is nem azzal van a gond, hogy hamburger,
1: hanem, az, hogy mit?
0: Hanem azzal van a gond, hogy milyen? Annyi adalékanyag, annyi, tehát a természetes dolog szinte semmi, üres.
2: Oké.
0: Okay. Tehát, hogy meg lehet, van, simán megvan az a jó hamburger.
1: Tehát, aki jó hamburger, ez ne legyen legismeret forrása.
0: Sose. Sőt, tök jól össze lehet valóban állítani.
2: Na, akkor megvan a reggelink.
0: Jó.
2: Megyünk, előttünk egy régi Nógrád, és ebben fogtok ti segíteni.
3: Megspace, Megspace, vissza az időben.
2: 1995-ös a cikkünk, mégpedig lakások épülnek Balassagyarmaton, erről szól a Nógrád.
0: Hol?
2: Emlékeztek? Mert hogy ugye feltérképezték azokat a területeket, ahol lakások épülhetnek az elkezdődött 5 évben. Tehát ugye ez a terv. És ugye Mikszáth út, Ipolyár utca, Árpád út mentén mondják, Semmelweis utcában két variáció jöhet,
0: végül
2: jöhet szóba. Bizony. Tehát hogy ezekre emlékeztek, hogy amikor még ott nem volt semmi?
1: Hogyne.
0: Abszolút.
1: Hogy
0: arra
1: emlékeznénk.
0: Igen.
1: Persze. Az előtt épült meg ott, az utolsó nagy dobás, ott azt hiszem, volt ami a mostani bevásárlóközpont melletti Mikszáth emeletes házak.
2: És az Ipolyáró.
1: Nem. Hát ami a fenyőfás mellett van.
2: Jaj, tudom.
1: Ami alatt a boltok vannak, meg ilyesmi. Az volt a nagy dobás még a városban, ami olyan volt, hogy azt a...
0: Az volt kész akkor.
1: Akkorra, és akkor utána volt egy szerintem valamennyi szünet, és akkor jött ez a másik építkezés ott lent.
0: Sőt, olyannyira, hogy én ebbe annyira tudok beleszólni, hogy fixen tudom, hogy mi az Ipolyárós újépítésűekből 2003 őszére tudtunk beköltözni a második lépcsőházba, szóval gyanítom, hogy 2002 körül lett kész az elsők.
1: Ott, ahol mi voltunk is, ahol laktatok fönt, az a lakás?
0: Így, és ez volt már a második eresztés, és utána még lett egy harmadik.
1: Igen. Három lépéses.
0: Igen. Tök durva, hogy ezt hozta.
1: Azért az a város életében
0: az
1: egy nagy dobás volt. Most is milyen jól
2: működnek
0: ott
2: az
0: ott még ugye bőven sem a busz megálló, sem az a multibolt, semmi. Tehát semmi nekünk plac. Még ott a full zöld volt.
1: Igen.
2: Hát most meg ugye egyrészt itt lent ugye bíróság után egy kicsivel már jött zöld lámpa, már a hetekben beszélgetés van az ifjúság úti sulink
1: helyén,
2: ott is megvannak.
0: Tényleg
2: már
0: azt is
2: tervek.
0: Láttam, hogy van
2: terve. Fogjuk majd hívni a Csak Gabri polgármestert, hogy akkor kicsit beszélgetünk erről, mert hogy éppen az egészségházban, és ugye mi még...
1: Az már meg is van.
0: Igény van, ezek szerint
1: biztosan
0: bőven?
1: Biztos.
0: Pedig árak is kőkemények, az ingatlan árak, én azért el vagyok képedve.
2: Hát vagy, de... Tehát sokszor összehasonlítottuk Balassagyarmatot Budapesttel, vagy Váccóval, Dunakeszivel, meg összehasonlítottuk mondjuk Csabutarjánnal. Tehát ugye ebben sokszor beszélgettünk már.
1: Igen, sokszor szoktunk utazni benne, a Balóglasz is akkor szokott segíteni benne a szakértő.
0: Tarjáni árak jó lenne.
1: Meg ugye egyébként is, hát a tarjáni árakon lenne jó bárhol máshol.
0: Igen, az lenne egyébként a reális.
1: De ez olyan szinten van, ez most már így fixen elterjedve, elfogadva, akár országosan is, hogy ebből visszarendeződés.
2: Úgyhogy ez történik. 95-ben már felmérték, vagy elkezdték felmérni azokat a helyszíneket, ugye a cikk alapján, amelyek aztán valóban...
0: Őrület amúgy, de durva, hogy ezt egy régi Nógrádban olvassuk.
2: Jó, megyünk tovább akkor.

0: Megspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
0: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
5: Napüspök faladom már egészen aranybarnára sült.
6: Jó húsban vagy, cibém?
5: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
6: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
7: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
2: Megafon. A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Hírek.
2: Már túl vannak a közműegyeztetéseken, így heteken belül működni fognak a trafiboxok Bercelen, Magyar Nándorban és Mohorán. Erről tájékoztatta rádiónkat Bercel polgármestere. Batta Tibor részletezte, a három település együtt pályázott és nyert 18 millió forintot. Ebből az összegből mindhárom községben tudnak egy-egy olyan berendezést telepíteni, melybe sebességmérő kamera helyezhető el. Hozzátette, a rendőrségi egyeztetések során kiderült, hogy a telepített dobozok soha nem lesznek üresek, vagyis Bercelen, Mohorán és Magyar Nándorban is 24 órás mérésre számíthatnak majd a sofőrök. A polgármester hangsúlyozta, nem a büntetés beszedése miatt döntöttek a beruházás mellett, hiszen az nem a települések kasszáját gazdagítja, hanem azt szeretnék, ha mindenki betartaná a sebességkorlátozásokat és megszűnne a baleset veszély. Nagyszabású zenei produkcióban vett részt Lombos Márton zenész dalszövegíró, aki a Megafon Szóda című műsorának vezetője is. A budapesti játékszín számára készült el egy olyan dal, melyet a társulat 20 tagja énekel. Marci a Rádió reggeli műsorában elárulta, az alapötlet a színház igazgatójától származik, aki a We Are The World című világslágerhez hasonló közös éneklést képzelt el. Hozzátette, a dalhoz semmilyen instrukciót nem kapott, így a Teréz körút 48 címet viselő alkotás nem kifejezetten a színházról szól, hanem inkább az esti főváros lüktetését próbálja visszaadni. Befejeződött Dunakeszin a korábban pszichiátriai gondozóként működő ingatlan felújítása. Ezzel egy modern egészségügyi szolgáltató központ jött létre a városban, melyet a napokban át is adtak. Az új épület földszintjén dr. Nagy Irén gyermekorvos várja a körzete betegeit, az emeleten dr. Tóth Barbara fogadja mostantól a pacienseket. Az új központ keleti részében helyet kap a városi védőnői szakszolgálat is, így három védőnői körzet leendő kismamái és anyukái egy helyen tudják felkeresni a szakembereket. A rendelési időpontok megtalálhatók a dunakeszin.hu internetes oldalon. Több ismert szerkesztőség is kifogásolja, hogy nem kapott kérdezési lehetőséget az első kormányülés alkalmával tartott ópusztaszeri sajtótájékoztatón. Miközben a kormány szóvivő az esemény elején még arról beszélt, mindenki két kérdést tehet fel, írja a media1.hu. A cikkben idézik a 24.hu internetes lapot, akik közölték. Annak ellenére, hogy partnerséget és együttműködést ígértek a sajtóval, Magyar Péterék nem minden médiumot engedtek kérdezni. Így a 24.hu sem tudott kérdéseket feltenni a miniszterelnöknek. Kerner Zsolt, a Hírportál közéleti újságírója bejegyzésében azt írta, indok mindig van, sietni kell vagy alá kell írni, de precedens is mindig van. Ami egyszer megtörténik, másodszorra még könnyebben történik meg. György Zsombor, a Magyar Hang és a Hang.hu főszerkesztője, aki egyben a Magyar Újságírók Országos Szövetségének alelnöke is, szintén csalódottan reagált arra, hogy az ő lapjuk sem kérdezhetett az ópusztaszeri sajtótájékoztatón.
1: Időjárás.
2: Felhős időre lehet számítani ma, záporok, zivatarok a nap folyamán több helyen előfordulnak, élénk szél kíséretében. A maximumok 20 Celsius fok körül alakulnak.
4: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
7: nyekiautohaz.hu.
4: Közlekedés.
2: Trafipax várható ma a 23-as főúton Nemtibel területén, Balassagyarmaton a Május 1 úton és a 2-es főúton Sződliget belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot! Start menü! Amivel jól indulnak a hétköznapok!
1: Megafon!
7: Nagyot szól!
8: 7 óra múlt 3 perccel, ezek voltak a híreink, és hát robogunk is tovább. Nórikám, jó reggelt!
9: Jó reggelt!
8: Norbika?
10: Jó reggelt kívánok! Szia Nóri, jó reggelt!
9: Hello Norbi!
10: Ádám!
9: Szia Ádám!
10: Hello.
9: Nem vagyunk itt többen.
8: Nem, negédes, szép, már szirupos.
10: Csak két perc a beköszönésünk,
8: semmivel se több. Így van, na, 2026, május 15 van, péntek van, és hát ha péntek van, akkor programot ajánlunk. Két nagyon-nagyon klassz történet vár rátok holnap, ezekből fogunk majd mindjárt egy picit szemezgetni, és megtudjuk, hogy mi is ez pontosan.

0: Remek péntek reggeli dolog után, hát igen, Norbertünk egyik kedvenc eseményről fogunk
1: beszélgetni,
0: de ez az...
2: Már-már strigulázhatunk.
0: Figyelj. Ez az, mert hogy a tacskó találkozónak az ideje eljött.
2: Igen.
1: Gondoltad volna? Gondoltad volna?
2: Ez ezt nem.
1: A legjobban
0: úgyhogy úgy, hogy soha nem lesz kutyánk valószínűleg, amíg nem leszünk milliómosok, és nem lesz olyan életformánk, ahol napi szinten tudunk rendesen a kutyákkal foglalkozni. Ennek ellenére imádjuk a kutyákat, és ennek ellenére Norbert az egyik kedvenc eseménye a Palóc földi tacskó találkozó.
1: Innen közelítjük meg, tehát az, amikor szoktuk csinálni a mémet, ugye lesznek jelei annak, amikor sok pénzem lesz és minós leszek.
2: És ez
1: az első jele az lesz, hogy a tacskó fog mellettem johnázni A-ból B-be. Tehát onnan lehet tudni, hogy rám szakadt a bank.
2: De egyébként tudod, ez mi
1: nincs,
2: a nincs. Most, ahogy így nézel, olyan tacskó szemeid vannak, olyan cuki, mosolygós tacskó szemeid.
1: Mondd, hogy dicsérsz.
2: Ez az.
1: Ez annak vegyem.
2: Nem ürics, hogy ez nem jött le. Ez abszolút full dicséret.
1: Jó, rendben, köszönöm.
2: Ádám, mi van, gyerek? Nem mondom, milyen nem szemekkel.
1: Mondjál neki is valamit.
2: Nézd,
0: én nem tacskó szemekkel néztem most.
2: Tényleg nem.
0: Na, hívjuk mindjárt Kuris Csillát. Ugye őt találtuk az egészet egy-két évvel ezelőtt Széchenyben, és ugye összejöttek ott a Nosztalgia Múzeumnak az udvarában, és emlékszem rá, hogy valami olyasmit akart, hogy akkor jöjjenek is, tacsik, beszélgessünk is, így kb.
1: Hátha.
0: Aztán első próbálkozásra viszonylag nagyon dörrent, és csodálkoztunk is azon, hogy egyszerűen olyan erős a tacskós közösség, de úgy, hogy nem nagyon tudnak egymásról, például Nógrád vármegyén belül, de ilyen poén szintén, akkor figyelj, már van tacsi, megyünk, és akkor meglátjuk.
1: Sokan voltak.
0: És nagyon sokan gondolkoztak így, és nagyon jó programokat csináltak, ugye itt a tacskó szépségversenytől kezdve egyébként minden
1: emlékszem, hogy próbálta levezetni annak idején nekünk Csilla, hogy lesz, hogy fogják ezek a kutyusok egyébként fenyelmezetnek tűnő módon végrehajtani a körbesétálás
0: megérdeket. Tudod, a csoportkép, tudod.
1: Semmi, csak gondolatot, hogy mi volt ott.
2: Nem úgy, mint a filmekben.
0: Ja. Úgyhogy nagyon jó popa volt a dolog, és tök jó sült el, ráadásul nagyon sok ilyen kis kísérő, hát még nem programok, ilyen kis figyelmességek történtek az elmúlt két alkalommal is a tacskók felé, tehát a tacskós hotdog, ugye, volt, meg tacskó szerencsekerék, meg zsákba tacskó, meg ilyesmik voltak, amiket így végigolvasva Norbival, hát szakadtunk rögéstől, mert a jó pofát.
2: Egyébként tényleg.
1: Kreatív voltak.
0: Úgyhogy hívjuk mindjárt a Csillát, aki a főszervező, és akkor átbeszéljük ezt a harmadik palócföldi tacskó találkozót, ami ugye Széchenyben lesz, és ugye annyit el tudunk már árulni, hogy ugye pontos helyszín ez a Nosztalgia Múzeumnak az udvara lesz, és a holnapi napon elvileg 10:30-kor lesz egy pici megnyitó, és 11-től már kvázi várják a tacsisokat, úgyhogy jönnek mindjárt a részletek Csillától.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, visszatértünk is, hát Norbi egyik kedvenc eseményéről kezdtünk el az előzőekben beszélgetni, és ajánljuk a programot nektek, mert hogy a holnapi napon irány Széchény, mégpedig a Palóc földi tacskó találkozó, ami
1: igen,
0: ugye
1: ezt én is úgy tudtam, hogy ez a kedvenc.
0: Ugye azt kezdtük el beszélni az előzőekben, hogy nagyon-nagyon rácsodálkoztunk arra 3 évvel ezelőtt, amikor még itt nem voltál, hogy milyen olyan tipikás szójátékok vannak benne, és milyen programokat találtak ki, amelyektől mi elkezdtünk egyébként. Hát hahotázni.
2: Egyébként hangosan, de amúgy ez tényleg szenzációs volt.
0: Igen.
2: A tacskó, ha csak rágondolsz, mindjárt folytatjuk. Mikor rágondolsz csak a kutyusra, nyilván?
0: Tehát már röhögsz.
2: Nyilván nevetsz.
1: Egy egyértelmű.
2: Ja, a gyerekek elképesztő, különben szinte, mintha előhívta volna ezt a tacskó találkozót az előző filmélményem. Az egyik nagyon remek stream oldalon van egy Balhé nevezetű sorozat, ami a második évadát éri meg, az elsőt is ajánlom, a másodikat kifejezetten a tacskó miatt. Családnak van egy tacskója, aki aztán nem fut be túl nagy karriert, mert ugye egy préli farkas széttépi szegénykémet. A szomorúságit lezárva, az összes többi olyan képeket csináltok a kutyáról addig, amíg van az a kimegy az ablakba ugatni, kis ruha van rajta, ilyen kis nagyon helyes kötött felső, meg minden. Hát ott azt ránéztünk.
1: De mi vitt rá, hogy te ezt megnézd?
2: Mit?
1: Ezt a filmet.
2: A nagyon jó film.
1: Nagyon jó, jó, jó.
0: Hát jó, abban van egy dramaturgiai.
1: Nem akarom, hogy ez a kedvence.
2: Csak én most akartam ide behúzni.
1: Jó, jó, nagyon jó.
2: De lényeg az, hogy viszont látni egy tacskót egy amerikai filmen is. Felemelő érzés.
0: Igen, nekem a múltkor volt egy drótszörű tacskó, ott a Réze Gábor kollégának a baráta, vagy azt nem tudom, Csengének, tehát minden ilyen baráti kutya szokott jönni néha hozzánk, úgy hívják, hogy bukta. És végig skerázik, tudod, így bent a szerkesztőségben, és akkor tudod, így nem tudom, éppen szerkesztettem, és akkor így föl, de olyan nyugodt kutya, tehát jó ránézni, hogy körbenéz minden, és akkor bukta, de ne, és akkor így,
2: először voltam zenélni.
0: Energiák vannak egy munkahelyen, hogy egy ilyen kutya van ott.
2: És ez megint munkahelyi kutyus, sok, két tacskó, egy helyen szoktunk zenélgetni, és pakolgattuk, és amikor legesleg először találkoztam ezzel a két csodával, a hátam mögül jöttek egy ilyen laminált felületen ketten nagyon, nagyon gyorsan. Azt hittem, hogy tudod, ilyen egy Jurassic Park, tudod, amikor jönnek ezek a kis izék. Mondom, mi Istenem, alig tudtam megfordulni, és láttam, néztem föl magasra ki az, és ott jöttek lent, tudod, két izé,
1: rokonok.
0: Na, úgyhogy ilyen élmények várnak rátok szerintem abszolút holnap, mert pedig ugye a harmadik palócföldi tacskó találkozón, amely ugye Széchenyben kerül megrendezésre, kvázi egy egész napos programban, úgyhogy már is tudunk beszélgetni Kuris Csillával, aki a főszervezője, kitalálója, hogy hát megint eltelt egy év, kedves Csilla. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Szia!
2: Hello, hello.
0: No, hát talán az, hogy a harmadik alkalommal tudjátok ti ezt megszervezni, tudod te ezt megszervezni a kis csapattal, azért az mutatja azt, hogy mondjuk erősödik már a palócföldi tacskós csapat?
3: Igen, úgy vélem az előrejelzések alapján, hogy idén számíthatunk a legtöbb vendégre, hogyha az időjárás mellettünk lesz.
0: Nagyon jó.
3: Szegedről már januárban bejelentkeztek.
1: Azt a mindenit.
3: Ők akkor szállást is foglaljanak. Szolnokról is kerestek, Budapestről is többen kerestek. Úgyhogy szerencsére nagy az érdeklődés.
1: Az ország minden területén vannak tacskók kedvelők.
0: Nagyon jó, és akkor emlékszem rá, hogy azért itt félbe beszélgettünk a Csillával az első, hogy akkor hát meglátják, hogy milyen lesz, igen. Emlékszel el?
2: Hogy akkor óvatos van.
0: És akkor hát csak így azt vette észre, hogy ugye, hogy jól emlékszem, hogy azért nem azt mondom, hogy így dőltek be a tacskók,
2: de majdnem.
0: Tacskó hadsereg volt, de azért, hogy így meglepően sokan vállalnak közösséget kutyásként a tacskókkal.
3: Igen, szerencsére így van, ha szeretnek együtt beszélgetni és megosztani egymással, hogy kinek milyen a kutyája, tapasztalatot cserélni, tanácsot kérni.
0: Akkor ilyen kis workshopok is vannak, akár egymás között, akkor tudtok beszélni, szakmázni is, hogy akkor kinek mi akár a nyűgébb baj a megoldás egyes dolgokra.
3: Így van, igen.
0: Nagyon jó. Na akkor menjünk végig a programokon, kérlek, mert hogy tök jó sztorik vannak, és ugye hát itt mindenképpen az fókuszáljunk majd a tacskós dolgokra, például a tacskó hotdogra, vagy a tacskó koktélra, mert hogy ilyenek is lesznek majd Nóra.
2: Tacskó hotdog.
1: Biztos,
0: és elfelejtettem, hogy mi a zsákba tacskó, mi a zsákba tacskó, azt is elfelejtettem, illetve a tacskútra sem emlékszem rá egy pontosra, hogy mi az, úgyhogy menjünk végig a programon tényleg. Hogyan áll össze akkor mostani találkozó, Csilla?
3: Ja, a köszöntők után az Off Dogs Magic bemutatóval kezdünk. Ők Dunakesziről jönnek hozzánk, még nem voltak nálunk. Ők mindenféle ügyességi dolgokat fognak bemutatni kutyusokkal, és a amikor ők végeztek, akkor a tacsik is kipróbálhatják, hogyha lesznek vállalkozó szellemények, és jó. Akkor végig mehetnek az akadálypályán.
1: Ninja Warrior, tacskó.
0: Azaz, tacskó Warrior, tényleg. Igen, oké, ez már, nekem ez már piros pont megvan, oké, tetszik.
3: Igen, aztán Andi színjátszósai idén is megtisztelnek bennünket, és fognak előadni egy zenés kis egyveleget. Aztán a TCD szintén helyi tánccsapatnak az alsós korosztálya fog fellépni nálunk. Ők még nem voltak, őket is szeretettel várjuk. Hát aztán Tacskó szépségverseny, az elmaradhatatlan Tacskó szépségverseny következik. Most egy kicsit másképp szeretném lebonyolítani, szőnyegen fognak felvonulni a kutyusok egyenként.
0: Nem mondod, hogy ilyet bár vörös szőnyeges felvonulás akár,
3: így
0: hogyha
3: van,
0: lehet
3: így
0: ezt
3: van, így van, fehér lesz a szőnyeg, de egyébként igen.
2: Ez lesz a dokumentet.
3: Egyenként, és idén díjazzuk a legjobb jelmet. 12 díjunk van, plusz egy külön díj és egy abszolút győztes, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy nevezzem be bátran.
0: Valami, és akkor egy közös séta, hogy még látjuk itt meg egy csoportkép a végén, hát az is milyen jó.
1: És egyébként laikusok zsűriznek, vagy rendes zsűri lesz?
3: Az Andi színjátszósai zsűriznek, gyerekek.
1: Óriási.
0: Hát akkor nem laikusok, a legjobb szakmai zsűri a gyerkőc. Abszolút, igen.
3: Igen, jó. Hát már nem annyira gyerekek, mert időközben felnőttek ők is, most már 20 évesek.
0: Ez jól vannak, de hát akkor is
2: ez megtörténik, igen, gyakran.
0: Ha akarod, ha nem. Jó, mi ez a cukorágyú?
3: Ezzel még én sem találkoztam, de ezt úgy képzeljétek el, mint egy rendes ágyút, amiben beletöltenek egy nagy zacskó cukrot, és azt így kilövik.
0: Oh,
3: és akkor a gyerekek szedhetik össze, úgyhogy szándékosan ezzel zárjuk a programot, mert ezt én szeretném megnézni.
1: Nehogy a tacskók szedjék össze.
0: Vigyázz, nem, ez egy ilyen, ez, hogy mondják ezt a végén, egy ilyen, tudod, mint a Bakos Gyuláék szokták a 16-os honvédek itt, hogy akkor lesz egy ilyen záró tűz, vagy nem tudom, és akkor lesz ilyen csak cukorból.
2: Tíz
0: lövés, köszönöm, bocsánat, igen.
3: Na, igen, igen.
0: Még akkor egy kicsit a tacskós dolgokról, mert ott tényleg tacskó szerencsekerék van, meg tacskó hotdog, meg tacskó koktél, meg tacsipacsi kávézó, zsákba tacskó, tacskút, azt hiszem, igen, ezek a tacskósok, nem, mik ezek, mert ezeket már elfelejtettük, Csilla.
3: A tacskó hotdog az, ugye beszéltünk róla, hogy ez egy sima hotdog, csak van benne pálca, amin tacskós matrica van, és akkor...
0: Aha, nagyon jó, pofa. Nagyon jó.
3: A tacskó koktél limonádé tacskós jégkockával, illetve idén kutyatappancsos jégkocka is lesz benne.
0: Kutyatappancsos jégkocka, igen.
3: Hát a tacsipacsi kávézó.
0: Ez a helyszín akkor, ugye mondjuk?
3: Kávézni lehet.
0: Nagyon jó. Tessék? Ez a helyszín akkor mondjuk akár ennek is, hogy le lehet ülni, és akkor a tacsipacsi kávézóval akkor meginni egy kávét.
3: Igen, az arcodra festethetsz egy tacskót. Hogy ott külön tudjanak ülni, tudjanak beszélgetni, és idén lesz kutya jó babgulyás is.
0: Kutya jó. Harmadnak most esetleg kutya jó babgulyás.
3: Igen, déltől lehet ebédelni kutya jó babgulyás.
0: És akkor ez a tacskút, ezt mindig elfelejtem ezt is, hogy ez micsoda.
3: A tacskút mellé idén lesz tacstáp is.
0: Egy kis szervizpont a kicsi tacskóknak.
3: Így van, ahol ihatnak, ehetnek a kutyusok.
0: És akkor van egy zsákba tacskó, ami olyan, mint a zsákamacska, csak zsákba tacskó, ugye?
3: Így van, így van.
0: Oké, jó.
3: Így van, és akkor több helyen ki lesz nekik téve, ahol megállhatnak a gazdák, ihatnak, ehetnek a kutyusok, hogyha szeretnének.
0: Nagyon szuperek
3: vagytok. De szerették tavaly is.
2: Hánytól hányig is megyünk?
3: 10:30-kor van kapunyítás, és 3-kor van a záróprogram.
0: A cukorágyú!
3: Igen, tolódhat is egy kicsit, de 10:30-kor nyitjuk a kaput, és 11-től kezdődnek a programok.
0: Szuper, nagyon-nagyon fohászkodunk, hogy ne essen ez eső.
1: Jó,
0: Csilla?
2: Ebben a 4 órában.
3: Igen, mi is.
0: Jól van. Köszönjük, és akkor nagyon sok látogatót, sok tacskót kívánunk nektek
3: mi
0: holnapra.
3: Mi köszönjük, várunk mindenkit keretetben.
0: Szia, minden jót. Szia.
1: Annyira vicces kis üde színfolt. Jó.
0: Ugye?
1: Igen, és egyébként így, hogy közben beszélgettünk, eszembe jutott, hogy azért nekem is vannak vastagon tacskós ismerősök.
2: Ugye? Igen, lehet, hogy ott lesz mindenki.
1: Igen, a csík kutyák.
0: Elmész is akkor, tehát, mert eleve meglátsz mondjuk egymás mellett 5 tacskót, érted? Már
2: Kész, nevetsz.
0: Már nevetsz, és tök jó. Úgyhogy menjetek, jó? A Csilla meg a csapat vár rátok, és akkor 12:30 kaponyítás, 11-től pedig már indul a tacskó találkozó.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Hírek.
6: Mert túl vannak a közműegyeztetéseken, így heteken belül működni fognak a trafiboxok Bercelen, Magyarnándorban és Mohorán. Erről tájékoztatta rádiónkat Bercel polgármestere. Batta Tibor részletezte, a három település együtt pályázott és nyert 18 millió forintot. Ebből az összegből mindhárom községben tudnak egy-egy olyan berendezést telepíteni, melybe sebességmérő kamera helyezhető el. Hozzátette, a rendőrségi egyeztetések során kiderült, hogy a telepített dobozok soha nem lesznek üresek, vagyis Bercelen, Mohorán és Magyarnándorban is 24 órás mérésre számíthatnak majd a sofőrök. A polgármester hangsúlyozta, nem a büntetés beszedése miatt döntöttek a beruházás mellett, hiszen az nem a települések kasszáját gazdagítja, hanem azt szeretnék, ha mindenki betartaná a sebességkorlátozásokat és megszűnne a baleset veszély. Nagyszabású zenei produkcióban vett részt Lombos Márton zenész dalszövegíró, aki a Megafon Szóda című műsorának vezetője is. A budapesti játékszín számára készült el egy olyan dal, melyet a társulat 20 tagja énekel. Marci a Rádió reggeli műsorában elárulta, az alapötlet a színház igazgatójától származik, aki a We Are The World című világslágerhez hasonló közös éneklést képzelt el. Hozzátette, a dalhoz semmilyen instrukciót nem kapott, így a Teréz körút 48 címet viselő alkotás nem kifejezetten a színházról szól, hanem inkább az esti főváros lüktetését próbálja visszaadni. Befejeződött Dunakeszin a korábban pszichiátriai gondozóként működő ingatlan felújítása. Ezzel egy modern egészségügyi szolgáltató központ jött létre a városban, melyet a napokban át is adtak. Az új épület földszintjén dr. Nagy Irén gyermekorvos várja a körzete betegeit, az emeleten dr. Tóth Barbara fogadja mostantól a pacienseket. Az új központ keleti részében helyet kap a városi védőnői szakszolgálat is, így három védőnői körzet leendő kismamái és anyukái egy helyen tudják felkeresni a szakembereket. A rendelési időpontok megtalálhatók a dunakeszin.hu internetes oldalon. Több ismert szerkesztőség is kifogásolja, hogy nem kapott kérdezési lehetőséget az első kormányülés alkalmával tartott ópusztaszeri sajtótájékoztatón. Miközben a kormány szóvivő az esemény elején még arról beszélt, mindenki két kérdést tehet fel, írja a media1.hu. A cikkben idézik a 24.hu internetes lapot, akik közölték, annak ellenére, hogy partnerséget és együttműködést ígértek a sajtóval, Magyar Péterék nem minden médiumot engedtek kérdezni. Így a 24.hu sem tudott kérdéseket feltenni a miniszterelnöknek. Kerner Zsolt, a Hírportál közéleti újságírója bejegyzésében azt írta, indok mindig van, sietni kell vagy alá kell írni, de precedens is mindig van. Ami egyszer megtörténik, másodszorra még könnyebben történik meg. György Zsombor, a Magyar Hang és a Hang.hu főszerkesztője, aki egyben a Magyar Újságírók Országos Szövetségének alelnöke is, szintén csalódottan reagált arra, hogy az ő lapjuk sem kérdezhetett az ópusztaszeri sajtótájékoztatón.
4: Időjárás.
6: Felhős időre lehet számítani ma, záporok, zivatarok a nap folyamán több helyen előfordulnak, élénk szél kíséretében. A maximumok 20 Celsius fok körül alakulnak.
5: Közlekedés.
6: Trafipax várható ma a 23-as főúton Nemtibel területén, Balassagyarmaton a Május 1 úton és a 2-es főúton Sződliget belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: Itt egy tacskó, ott egy tacskó. Zsákmatacskó, itt a piros, hol a piros, itt a tacsi, hol a tacsi. Mindent rá tudsz húzni a tacskóra.
1: Szerencsekerék tacskó, vagy igen, mi is van.
0: Van. Na, tacskó szerencsekerék.
1: Tacskó szerencsekerék
0: is lesz. Van. Holnap, úgyhogy kedves tacskósok.
1: Kipörgetitek-e a tacskót?
0: Igen.
1: Na jó.
0: Úgyhogy tessék venni holnap, tacskósok, jó? Panucföld, tacskó találkozó, szétség.
1: Mi kívánunk jó időt.
2: Aki nem téveszti össze ezek után tényleg valami a szőszetételben, amire éppen gondol, és nem helyettesíti be a tacskóval, az nem is hallgatott minket figyelmesebben szerintem.
1: Füles tacskó.
2: Tacskó napot nektek.
0: Minden napot. Minden napot.

0: akkor legyen veletek.
1: Ez is jó.
2: Igen, úgyhogy tényleg várnak benneteket holnap.
0: Mondtam valamit, de ezt ne, majd, ne, majd a dalok alatt.
3: Bennmaradt.
0: Jó, a dalok alatt vagy. Na, jó van. Tehát szurkoljunk egyrészt, hogy jó idő legyen, mert ha nem lesz jó idő, akkor nyilván nem tudják megrendezni, Isten ments, hogy megázzanak a tacskók, baj legyen belőle, de hogyha tényleg jó lesz, akkor jó idő lesz, akkor nagyon jó lesz, mert hogy Off Dogs Magic bemutató, Andi színjátszósai, TCD tánc bemutató tacskó szépségverseny, közösít a csoport.
4: Amit kér. Ugye a színjátszó csoport zsűrizi.
0: Szakmai zsűri, így van, 11-2 néhány kategória van, tehát hogy azért nem csak egy ilyen első hely. Délután lesz egy eredményhirdetésön 3-3 környékén, és akkor 15 órakor lehet a cukorágyú elé állni, és meglátni, hogy mi lesz belőle. Azt mondja, még most sem tudom, mi ez.
4: Cukor sok lesz belőle.
0: Jó, tudom, neked ez nem tetszik, mit lőnék ki? Rebarbarát, vagy valami gluténmentes kenyeret.
4: Nem leveleket. Zöld leveleket zacskóba téve, vagy ilyen bomló zacskóba. Na, senki nem menne oda, tudom. Kecske. Az lenne egy kecske buli.
1: Na, Dóri, tovább gondolt egy picit?
4: Abba hagytam.
1: Jó irányba.
4: Nem.
1: Dóri egy másik szóval napot alkotott, meg kecske napot.
4: Cukorágyú. Cukorágyú.
1: Maradjunk az eredeténél.
4: Jó lesz, zseniális
0: első ötlet. Első palóc kecske találkozó?
4: Kecske rágó. Jó.
0: Na jó, úgyhogy tacskó lesz. Jó, és akkor emellett még tacskó szerencsekerék, tacskó szépségverseny, tacskó hotdog, tacskó koktél, tacsipacsi kávézóba lehet tacsipacsizni, ugrálóvár, vattacukor, ajándéktárgyak, puzzle, memória játék, arcfestés, tacskóra.
4: Tacskó,
0: és tacskót, meg zsákba tacskó. Minden lesz. Minden. Jó, úgyhogy nagyon klassz történet, és tényleg, hogy az emberbe belegondol, ezt Norbi is tényleg ezt minden évben erőljük magunkat, hogyha arra gondolom csak, hogy tacskó, akkor az embernek a szája az tényleg mosolyra húzódik, mert hát hogy egy jó pofa. Úgyhogy nagyon szurkoljunk, jó? Hogy jó idő legyen. Lesz, jó így idő van. Lesz. Úgyhogy ez egyik programunk holnapra, a másikra akár rá lehet így csatlakozni majd, ezt össze lehet vonni, hogyha nagyon kemények vagytok. A 8-as hírek után majd elmondjuk azt, hogy mi az, ahova még el akarunk benneteket küldeni. És ez nagyon jó hely.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23 a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
8: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
7: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
8: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
7: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
8: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
7: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
8: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
8: Megéri hozzánk jönni.
9: Megéri hozzánk jönni.
7: Építkezik. Felújít. Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
10: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
8: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
7: Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
11: Minden hónapban óriási akciók

0: Optika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Már a születésedkor tudtam, hogy te más vagy. És ez rendben is van. Hagyd hát ragyogni a fényedet.
4: Tudja, mit akarok?
5: Hogy a legnagyobb sztár legyen.
4: Te vagy minden idők legjobbja.
1: Michael. A mozikban. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: 8 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Képletesen már Szombathelyen tartanak, vagyis 446 kilométert tettek meg a balassagyarmati futók abban a kihívásban, amelyet az önkormányzat hirdetett meg május elején. A mozgást és az egészséges életmódot szem előtt tartva arra bíztatják a helyi lakosokat, hogy egyéniben vagy csoportosan egyszerre vagy több részletben fussák le a maratont vagy a félmaraton távot a város atlétikai pályáján, és teljesítés bizonyítva jelezzék az önkormányzat felé. Akkor tekinthető sikeresnek a közös futás, ha a résztvevők elérik a 2300 kilométeres célt. Így a balassagyarmatiak képletesen körbefutották Magyarországot. A június 7-ig tartó kihívásban egy helyi hobbi futó, Csernyik Melinda is részt vesz, aki a Megafon reggeli műsorában elmondta, mióta 2023-ban megépült a pálya, második otthona lett. Arra bíztat mindenkit, hogy fogjanak össze és akár teljesítsék túl közösen a kihívást. A bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentés követően azonosították a férfit, akit nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videót kért tőlük. Befejeződött Dunakeszin a korábban pszichiátriai gondozóként működő ingatlan felújítása. Ezzel egy modern egészségügyi szolgáltató központ jött létre a városban, melyet a napokban át is adtak. Az új épület földszintjén dr. Nagy Irén gyermekorvos várja a körzete betegeit, az emeleten dr. Tóth Barbara fogadja mostantól a pacienseket. Az új központ keleti részében helyet kap a városi védőnői szakszolgálat is, így három védőnői körzet leendő kismamái és anyukái egy helyen tudják felkeresni a szakembereket. A rendelési időpontok megtalálhatók a dunakeszin.hu internetes oldalon. 27,1%-ra nőtt a parlamentben a nők aránya, mutatott rá az országgyűlés elnöke internetes bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, ám most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Hangsúlyozta, hogy ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Bejegyzése végén érdekességként említi, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. Aláírta tegnap Horvátország az Európai Unióval azt az 1,7 milliárd euró értékű hitelmegállapodást, mely az ország védelmének megerősítését szolgálja az Európa biztonságát szolgáló cselekvési eszközön keresztül. Az együttműködéssel Horvátország közelebb kerül ahhoz, hogy teljesítse a NATO új célkitűzését, mely szerint 2035-ig a bruttó hazai termék 5%-ára kell növelni a védelmi kiadásokat.
6: Melegben hideg, hidegben meleg.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
6: Minden, ami klíma.
10: Időjárás.
6: Időjárás.
8: Felhős időre lehet számítani ma, záporok, zivatarok a nap folyamán több helyen előfordulnak, élénk szél kíséretében. A maximumok 20 Celsius fok körül alakulnak.
7: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
9: nyekiautóház.hu.
10: Közlekedés.
8: Trafipax várható ma a 23-as főúton nem Tibel területén, Balassagyarmaton a Május 1 úton és a 2-es főúton Sződ-Liget belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
9: Nagyot szól.
11: Elmúlt 8. Szia, Norbi, tudtad ezt?
12: Hellóka, hát most, hogy mondod? Én tudod, hogy folyamatos időzavarban leledzem. És nem csak az órák tekintetében, hanem a napokban is.
13: Milyen nap van, hány óra?
12: Hetek, évek. Na jó van, ez most már érettségizünk? Azon a túl
13: nem, vagyunk. Én se tudom megmondani. Ádám ellenben tudja.
12: Köszönjük.
11: Péntek van, és programorájós péntek van. Úgyhogy ezt folytatjuk. Ugye egyrészt Tacsi-Pacsi találkozó lesz Széchenyben holnap, másrészt pedig egy nagyon kedves túrát is ajánlunk nektek. Ezt minden évben szoktuk, hogyha kétszer rendezik meg, akkor kétszer szoktuk meg ajánlani. Ez nem más, mint ugye a Tekerj a zöldbe kerékpár túra, amelyet ugye a Sugar Kankalin turisztikai egyesület szokott évről évre megrendezni, megszervezni, ami drága Pásztor Ildink az, akivel erről sokszor szoktunk beszélgetni. És egy nagyon jó sztori, mégpedig azért, mert ugye a Sugar Kankalin turisztikai egyesület az ugye fölöl el, nem tudom én, 20 nyugat-nógládi kis falbacskát, és ugye ennek az a lényegük, hogy akkor közösen valamit azért tudjanak összehozni a turisztika területén, tudjanak együtt dolgozni, és legyen valami, és ebben álmodták meg azt, hogy ezeket a sugárkankalinos településeket érintve egy kerékpár túrát hoznak létre. Ez így indult, Nóri, nagyon régen, nem tudom mióta, majd megtudjuk, vagy nem. És ez aztán mindig átalakult, és mindig más lett a túraútvonal, máshol tudtál tekerni, és ez egy ilyen, tudod, minden helyen megállsz, egy kis előadást tartanak, hogy mi van, okuljál, ne légy hülye mondjuk patakból, vagy régek palánkból, vagy éppen Ipoly-vecéről, legyen szó történelmi, kulturális, minden, amit nyugat-nógrád, a kis települések, az ez így járja, úgyhogy ilyenre.
13: Óriási, és ugye ez határon átívelő.
11: Most már, az elmúlt években egyre többször, és ahogy látjuk most a programot, úgy tűnik, hogy echte ez egy most egy felvidéki túra lesz, mert hogy úgy szokták csinálni, valamikor elmennek Palántól, és akkor Hont, átmennek Ipolyság, akkor Tésa, utána visszajönnek, egy ilyen kört tesznek, vagy nyomnak egy ilyen Drégei Palánk, Patak, Hont, Érsekvadkert, kört, és akkor úgy mennek.
12: Tehát több szokott itthon lenni, akkor most megfordítva.
11: Most majd rákérdezünk el, mert abszolút az, és ugye, tehát nem verseny, amit mi szeretünk, hanem egy ilyen laza tekerés.
13: Kötetlen tulajdonképp, illetve akkor megpihennős idő is lesz.
11: Igen.
13: Meg tudjuk ezeket
11: és
13: is.
11: És egy egész napos túra ez, úgyhogy hívjuk mindjárt Ildit, és megtudjuk azt, hogy akkor most miért felvidéki lett a választás, mert Norbi jól mondta, hogy kiszúrta a szemét nekem, még annyira nem tudom, mert tényleg látom azt, hogy itt gyakorlatilag annyi, hogy tényleg van a kezdés, meg a végcél, de az összes többi az akkor a határ másik oldalán van.
12: Tök jó.
11: Úgyhogy ez nagyon jó történet. Úgyhogy még lehet rá regisztrálni, és úgy tudom, hogyha mondjuk elfelejtettetek, és mondjuk úgy kell föl reggel Ricsivel, hogy akkor te elmész egy ilyen buliba, még akkor is, szívesen fognak, nem fognak elüldözni, hogyha nincs regisztrációd, de majd ezt is elmondja.
13: De felveszük Norbit is.
11: Igen, Klauval. Mindenképpen. Jó van. Én leszek addig bent, és dolgozok, mert reggel ritmus van.
13: Majd fölhívunk.
11: Jó van, rendben. Na, Ildikó mindjárt a vonalban.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, szép pénteket, és ha péntek, akkor programajánlós péntek, és megint egy mérföldkő, bár ezt nem szabad használni, Norbi.
1: Egy ideje, de
0: most le vagyunk tiltva róla, de mindegy.
2: Mert, ki akkor jut eszébe, amikor már kimondja.
0: Megint eltelt egy év, és ezt mutatja a Tekerje a zöldbe kerékpár túra is, amelyel szerintem, amióta mi itt ülünk,
1: valószínűleg találkoztunk, és
0: azóta
1: a hallgatók is.
0: Vele.
1: Hát az a nagy alak, hogy ez hanyadik évét éli most épp.
0: Maximum mindjárt rákérdezünk majd Pásztor Ildikónál erre, mert hogy ő lesz mindjárt a vendégünk, ugye a Sugar Cancun Turisztikai Egyesületnek a vezetője, és egy nagyon-nagyon jó sztori, ahogy mi ezt elmondtuk az előbb is, ismer meg kicsiny hazádat, tekerj egy jót, menj körbe, én azért egy párom már részt vettem, mindig azért azt szokott elém jönni, hogy nagyjából adott a tér, vagy az a terület, ahol az a túra zajlik, mondjuk itt Drégepalánktól kiindulva, és akkor mondjuk itt a Sugar Cancun most települések között, és átmész még felvidék felé, és visszajön. De hogy mindig tudnak valami jót variálni benne.
1: És ezt úgy egyébként, hogy nem kell nagyon komoly és nehéz teljesítmény túraként fölfogni.
0: Abszolút nem.
2: Nyilván, mert ennek nem ez a lényeg.
1: Könnyen teljesíthető, mind kilométer, mind valószínűleg ugye a terepviszonyok tekintetében.
2: Tehát itt szólítanánk föl bárkit, aki kedvet érez magát, energiát, itt ez nem egy verseny. Igen. Lesz valószínű, de meghallgatjuk a részletet.
0: És hogyha előzetesen regisztráltok erre, akkor azért nyilván vannak frissítők, stb. Van egy díj, aminek a költség az, hogy akkor kapjárni, nagyjából lesz semmi, úgyhogy ezt meg lehet tenni, de rá lehet kereskedni még simán a mai napon is akár, úgyhogy a drága Pásztor Ildikónk itt van a vonalban, és tudunk vele beszélni a holnapi túráról. Szia Ildi, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggel!
0: Jó reggel! Na hát nézzük akkor a terepet meg az útvonalat, mert hogy akkor megint egyet tekertetek rajta, variáltatok rajta. Hogyan indul akkor a holnapi túra, drága Ildi, merre mentek, mi lesz a menet?
3: Hát ugye eredetileg úgy voltunk, lettünk volna, hogy Palánktól gyarmatig, népszerűsítve a nem motorizált közlekedést,
0: aha,
3: plusz ugye a kerékpár múzeumot nagyon szerettük volna megnézni. Vágányzár van 15-től, úgyhogy teljes mértékben átvariáltuk az útvonalat, de ugyanúgy érintve lesznek a túloldalnak a települései, szóval indulunk Drégepalánkról, holnap 8-tól már regisztráció van, 3-4-9-kor egy rövid kis megnyitó, és akkor indulunk is át ugye a gyönyörű szép Szent Borbála hídon, Ipoly Balog az első kiemelt állomás, és ugye ott nagyon szeretnénk megnézni a templomot és a Szent Korona másolatát, mert hogy ugye a hagyomány magyar történelem emlékezetében 1304-ben itt a menekülő Vencel király megszállt egy éjszakára, és ennek az emlékét őrzik, ahogy itt volt ez a Szent Korona, és ezt a hitelesített másolatát szeretnénk megtekinteni. Ez egy fontos állomása a túrának, és hát elmegyünk a falu múzeumba is, hol a népi élet, faluc hagyományok, régi falusi mindennapokba fogunk egy kis betekintést kapni. Nagyon remélem, hogy találkozunk Lőrinc Arankáékkal is. És akkor ezt követően megyünk Nagy Csalomjára, a puszta templomhoz. Ez is egy különleges hely, nem voltam még soha, de a 11. századi gyökerekhez kötik már vissza, igen, ennek a leírását. Évszázadokon használták ezt a templomot is egyébként. Valahogy lehet, most látod, most jut eszembe, hogy Ipoly Keszin is, ott is van egy Nepomuki Szent János templom. Fú, lehet, hogy most ez egy templom túra.
0: Nem baj, egyébként pont azt nézem, hogy most abszolút azért végig az Ipoly másik oldalán vagytok, ahogy látom.
3: Igen, tehát ugye most ez.

0: Ez teljesen egy felvidéki kis túra lesz, igen.
1: Ez egy felvidéki kis túra, tehát ugye Ipolybolog, Nagy Csalomja, Ipolykeszi, ahol egyébként ott lesz az ebédünk is, tehát egy kis pihenő várja majd a résztvevőket, és hát Ipoly nagyfalu érintésével érjük el Ipoly híd véget, ami ugye megint azért egy nagyon fontos helyszín, mert a híd kapcsán ugye nem csak egy közlekedési úttá vált, ami egy nagyon népszerű és tényleg használt közlekedési út, meg hát összeköt bennünket az egész valót magyar közösségnek, az összekapcsolódását is jelenti, és egyébként Rózsafüzér, Hűzmárja templom mellett több ilyen kis szakrális megálló is van, nem is tudom, hogy hol fogunk megállni, mert sokszor nagyon spontán módon vannak a megállóink is, bár felvidéki kerékpáros barátaink segítségével állítottuk össze az ottani programokat. Szerintem nagyon tartalmas lesz. Ott is polgármester úrral is fogunk talán találkozni, aki átbocsát majd bennünket a hídon ismét Drégely Palánkra, ahol a turisztikai központban, Csondi kiállítótér és turisztikai központban zárul a program, hát amit ugye tudjuk, hogy Drégely várának és Csondi György helytállásának bemutató helye. Kilométert fogunk túrezni, de tényleg ez a túra kényelmes, mindenki számára tartható tempóban, több megállóban zajlik. Tehát könnyen, nem azt mondom, hogy könnyen, de jól teljesít.
0: Meg, bocs, még azt azért közbeszúrom, hogy nekem nagyon sok kerékpáros ismerősöm, aki teker, az Szlovákiában tekerként, mert hogy biztonságosabb.
2: Igen, szeretik.
0: Közlekedni, jobb és utak jobb az utak, és hogy normálisabb a, nem tudom én, a kultúra, tehát hogy nem fognak elüdni. Igen, tehát azért mondom, hogy biztonságosabb is lesz szerintem egy picit, bár csúnya összehasonlítás, de én hallok vissza ilyen sztorikat, hogy többen járnak át inkább
2: Sznobiba. Egyébként ez egy ilyen lelki megtisztulás is. Nekem ez pont ezért is tetszik,
0: az
2: hogy
0: van
2: egy... Igen, tök jó, hogy van egy fizikai meló, mert azért csak le kell azt tekerni.
0: Meg van egy kis zarándoklat is.
2: Zarándoklat része is, igen.
0: Jól van.
1: És ne felejtsük el, hogy azért itt az Ipoly mentén, tehát ez a térség, de történelmi néprajzi értékekben is bővelkedik, na de hát azért az Ipoly mente élővilága az igencsak látványos, ezek a települések, így van, hogy mondjátok, egyébként kevésbé forgalmasak, ezért is jobb kerékpározni rajta, és miután az időjárás viszonyokban.
0: Na ezt akartam kérdezni, hogy ugye egy napon lesz nektek többek között, hogy veletek, erről beszélgettünk az előző órában Kuris Csillával, hogy a Palóc Dacskó találkozó, és hogyha esik, akkor nem tudják megrendezni ezt. Ti bevállaljátok, hogyha esetleg szemenek az eső, vagy valami van, nekiindultok?
1: Hát figyeljetek ide, 19. éve szervezik ezt a túrát, nem a 19., mert volt, amikor egy évben 2 is volt, tehát nem tudom, hanyadik, ha úgy veszik kerékpár túránk, de 19 év alatt egyszer sem maradt el igazából.
0: Az időjárás miatt.
1: Az időjárás miatt.
0: Na kemények vagytok, jó van.
2: Tartsátok magatokat ehhez.
1: Elindulunk, ha csak nem szakad az eső. Elindulunk, ha Balogig jutunk, nem tudom, hogy meddig, mindenféleképpen megtartjuk. Regisztrálhattok még. Mindig is szoktak utolsó pillanatban, sőt a helyszínen holnap reggel is lehet regisztrálni, és nem mellesleg, amit csak nálunk kaptok, ilyen zöld utas, díszes pecsétekkel ellátott útlevelet is. A túrához lehet több helyszínen csatlakozni, nem muszáj Drégely Palánkon, és hát így van, hogy kerékpáros szolgáltatás, frissítőt, egytálételt, túravezetést azt biztosítunk. Tehát nagyon az a lényege a kedves hallgatóknak, nem tudom, hogy átjött el, hogy nem csak egyszerű kerékpározásról van szó, hanem egy közös felfedezésről, meg egyébként egy igazi közösségi programról, ahol mindenki jól érzi magát, ahol már ismerősök találkoznak egymással. Szóval én azt mondom, hogy ez egy szuper program lesz, érdemes
0: hozzánk csatlakozni. És azt ajánljuk a hallgatónak is, hogy akár most a beszélgetés után elmenni a Facebookra, vagy a Sugar Conquering-nak az oldalára, és akar regisztrálni. Éli, jó időt kívánunk nektek, meg nagyon sok látogatót, és egy klassz napot holnapra. Köszönjük, hogy itt voltál.
1: Szuper, így legyen.
0: Köszönjük. Szia, ölelünk.
2: Na, ez is teljesen jó. Kulacs sisak legyen.
3: Azért a 40 kilométerre, megmondom őszintén, nem is emlékeztem. Én azt hittem, hogy az egy ilyen 20 pár kilométerben megáll.
2: De így ez pont jó, mert mindig megpihensz.
0: Mindig megáll.
3: Jó, tágom, tudom.
0: Hát én nem ottkor ezen gondolkoztam, hogy tudod, én mondom, kimegyek, ott kimentem, mikor majál is volt, kitekertem a nyírésbe, és kimentem bringával. Azt hittem, hogy gázabb lesz. Aztán meg egy pikpak már.
3: Lehet, te sokat bringázol, én is voltam.
2: Ne haragudj, hát
3: nyírésbe,
2: úgyhogy te folyton biciklizel. Hagyjál már, hogy mind voltál meglepve.
0: Jó, meg voltam lepődve. Mondom, itt rákészülök.
3: Nehezebb lesz, amit ott.
0: Igen, de attól...
3: Rég voltál nyíribe bringával.
0: Igen, szerintem egy negyed órán belül ki voltam a lakásomtól. Tehát, hogy egy puff.
2: Mert jó vagy, Ádám, ennyi.
0: Köszi, akkor ezzel!
3: És tudod, tudod a rövidebb utat.
0: Jó, hogy egy kocsival vittek, kütöbben volt hátul a kerékpárt. Na jó, jönnek a hírek, maradjatok velük!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Képletesen már Szombathelyen tartanak, vagyis 446 kilométert tettek meg a balassagyarmati futók abban a kihívásban, amelyet az önkormányzat hirdetett meg május elején. A mozgást és az egészséges életmódot szem előtt tartva arra bíztatják a helyi lakosokat, hogy egyéniben vagy csoportosan, egyszerre vagy több részletben fussák le a maratont vagy a félmaraton távot a város atlétikai pályáján, és teljesítés bizonyítva jelezzék az önkormányzat felé. Akkor tekinthető sikeresnek a közös futás, ha a résztvevők elérik a 2300 kilométeres célt. Így a balassagyarmatiak képletesen körbefutották Magyarországot. A június 7-ig tartó kihívásban egy helyi hobbi futó, Csernyik Melinda is részt vesz, aki a Megafon reggeli műsorában elmondta, mióta 2023-ban megépült a pálya, második otthona lett. Arra bíztat mindenkit, hogy fogjanak össze és akár teljesítsék túl közösen a kihívást. A bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentés követően azonosították a férfit, akit nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videót kért tőlük. Befejeződött Dunakeszin a korábban pszichiátriai gondozóként működő ingatlan felújítása. Ezzel egy modern egészségügyi szolgáltató központ jött létre a városban, melyet a napokban át is adtak. Az új épület földszintjén dr. Nagy Irén gyermekorvos várja a körzete betegeit, az emeleten dr. Tóth Barbara fogadja mostantól a pacienseket. Az új központ keleti részében helyet kap a városi védőnői szakszolgálat is, így három védőnői körzet leendő kismamái és anyukái egy helyen tudják felkeresni a szakembereket. A rendelési időpontok megtalálhatók a dunakeszin.hu internetes oldalon. 27,1%-ra nőtt a parlamentben a nők aránya, mutatott rá az országgyűlés elnöke internetes bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, ám most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Hangsúlyozta, hogy ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Bejegyzése végén érdekességként említi, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. Aláírta tegnap Horvátország az Európai Unióval azt az 1,7 milliárd euró értékű hitelmegállapodást, mely az ország védelmének megerősítését szolgálja az Európa biztonságát szolgáló cselekvési eszközön keresztül. Az együttműködéssel Horvátország közelebb kerül ahhoz, hogy teljesítse a NATO új célkitűzését, mely szerint 2035-ig a bruttó hazai termék 5%-ára kell növelni a védelmi kiadásokat.
4: Időjárás.
6: Felhős időre lehet számítani ma, záporok, zivatarok a nap folyamán több helyen előfordulnak, élénk szél kíséretében. A maximumok 20 Celsius fok körül alakulnak.
4: Közlekedés.
6: Trafipax várható ma a 23-as főúton Nemtibel területén, Balassagyarmaton a Május 1 úton és a 2-es főúton Sződliget belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: tekerje a zöldbe, Norbi. És te is, Nóri. És én is. És mindenki tekerje kába a zöldbe.
1: Oh, mindenki. Pattanjon nyeregbe, és tekerjen a zöldbe.
0: Ez nem jó stratégia, szerintetek?
2: Ez a kicsikét agresszív...
1: Nem tudom.
2: Ez nem is annyira felhívás, mint inkább parancs.
1: Kök, ez inkább ötlet, még a parancs is finom volt.
2: Én például megijedve néztem rád, úgyhogy szerintem nem.
1: Én így nem mennék.
2: Nem.
1: Nem. Takarodj tekerni.
0: Néha muszáj a hallgatóinkat kirugdosni otthonról.
1: Ádám, mit tettél?
0: De most komolyan, egy idő után a szép szó már mit sem ér. Ezt nagyon jól tudjátok.
2: Hát ezek tényleg nem is voltak szépek.
1: Igen, reggel is láttam, hogy itt fülön csípve húztál be minket ide.
0: Hogy menjen mindenki.
2: Ádám erőskező edző lenne. Képzeld el, amikor ő edző lenne.
0: Kötelező.
2: Bármilyen sport.
1: Box. Üsd meg!
2: Várjál. Láttam a viszont valahol interneten egy ilyen viszont, hogy az edző bemegy a trollfocinak az oldalán, és akkor bemegy az öltözőbe, és minden játékosnak foci edző valószínűleg rosszak voltak, hogy marha nagy pofot körbe, tudod, hogy marha nagy sallját, körbe, és akkor nyilván a troll megcsavarta vele, mi a szöveget írt hozzá, de Ádámat el tudom képzelni.
0: Így egy reggeli kiosztást?
1: Kezdjünk aggódni.
2: Ahogy az éppen kezdve alatt lévő rábízott bárki kékre, tudod, nyomás gyakorol, hogy bemegy, azt lehozt egy hatalmas.
1: Vagy örüljünk neki, hogy most, még nem kaptunk.
2: Én például most örülök, hogy köztünk te
1: hogy itt tűz. Vagyok.
0: Nem, én a...
2: te még kapom az elsőt.
0: Én a verbális agressziónál tovább nem megyek. Nem megyek én a verbális agressziónál tovább.
1: És végül is, igen, hát, na jó, szépítsük meg a dolgot, ez egy határozott felszólítás.
0: Hogy menjetek ki a zöldbe.
2: A?
0: Szépen. Na, a lényeg tényleg, hogy holnap vár rátok, Ildi és a csapata, 3-4-9-kor reggel.
2: Mehettek 3-4-4-kor
1: már visszaértek a cél állomásra.
2: Csináljátok azt, hogy bejárjátok az utat, és mondjátok, hogy jöhettek, minden rendben.
0: Igen, lehet, hogy 3-4-kor
2: próbakör.
0: Egyébként a polgárőrök.
2: Már ennyi.
0: Őket. Igen, tehát a lényeg, hogy holnap reggel várnak benneteket 3-9-kor, ugye Norbi is meg Nóri is megy, és akkor onnan át
2: a Ádám már ott lesz 4-től.
0: Át a hídon, Szent Borbál a hídon, és akkor egy kis felvidéki túra lesz, ahogy elmondta az Ildi is, ahogy rá kérec kettőről, ugye, hogy több templomot is meglátogatnak, tehát, hogy így alakult most hirtelen, ugye a vágányzár miatt nem tudnak bejönni Balassagyarmatra, az volt az A-verzió, de hogy egy pici zarándoklat is benne van.
1: Szerintem ez így sokkal jobb lett. Amúgy sem hiszek a véletlenekbe, ez egy sokkal kis

0: szívhez szólóbb, különlegesebb.
1: Ettől lesz emlékezetes nyilván.
0: Igen, úgyhogy ez a
1: hozzáadott plusz.
0: Igen, nagyon jó.
2: Igen. Ami a másik, hogy kemények, mint a kátszéle, mert ha esik, ha fúj, mennek. Pontosan. Max visszafordultok valahol, és kész.
1: Vagy egy templomban, éppességgel.
2: Átvészelitek.
0: Annak is milyen romantikája lehet.
2: Ez abszolút. Na, úgyhogy menjetek. Jó, az Ildiék várnak rátok holnap reggel 3-9-kor Drége Palánkon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz. Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Minden hónapban óriási akciók a

0: Kapka, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 9 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni.
5: Hírek.
4: Már túl vannak a közműegyeztetéseken, így heteken belül működni fognak a trafiboxok Bercelen, Magyar Nándorban és Mohorán. Erről tájékoztatta rádiónkat Bercel polgármestere. Batta Tibor részletezte, a három település együtt pályázott és nyert 18 millió forintot. Ebből az összegből mindhárom községben tudnak egy-egy olyan berendezést telepíteni, melybe sebességmérő kamera helyezhető el. Hozzátette, a rendőrségi egyeztetések során kiderült, hogy a telepített dobozok soha nem lesznek üresek, vagyis Bercelen, Mohorán és Magyar Nándorban is 24 órás mérésre számíthatnak majd a sofőrök. A polgármester hangsúlyozta, nem a büntetés beszedése miatt döntöttek a beruházás mellett, hiszen az nem a települések kasszáját gazdagítja, hanem azt szeretnék, ha mindenki betartaná a sebességkorlátozásokat és megszűnne a baleset veszély. Nagyszabású zenei produkcióban vett részt Lombos Márton zenész, dalszövegíró, aki a Megafon Szóda című műsorának vezetője is. A budapesti játékszín számára készült el egy olyan dal, melyet a társulat 20 tagja énekel. Marci a Rádió reggeli műsorában elárulta, az alapötlet a színház igazgatójától származik, aki a We Are The World című világslágerhez hasonló közös éneklést képzelt el. Hozzátette, a dalhoz semmilyen instrukciót nem kapott, így a Teréz körút 48 címet viselő alkotás nem kifejezetten a színházról szól, hanem inkább az esti főváros lüktetését próbálja visszaadni. Befejeződött Dunakeszin a korábban pszichiátriai gondozóként működő ingatlan felújítása. Ezzel egy modern egészségügyi szolgáltató központ jött létre a városban, melyet a napokban át is adtak. Az új épület földszintjén dr. Nagy Irén gyermekorvos várja a körzete betegeit, az emeleten dr. Tóth Barbara fogadja mostantól a pacienseket. Az új központ keleti részében helyet kap a városi védőnői szakszolgálat is, így három védőnői körzet leendő kismamái és anyukái egy helyen tudják felkeresni a szakembereket. A rendelési időpontok megtalálhatók a dunakeszin.hu internetes oldalon. Több ismert szerkesztőség is kifogásolja, hogy nem kapott kérdezési lehetőséget az első kormányülés alkalmával tartott ópusztaszeri sajtótájékoztatón. Miközben a kormány szóvivő az esemény elején még arról beszélt, mindenki két kérdést tehet fel, írja a media1.hu. A cikkben idézik a 24.hu internetes lapot, akik közölték, annak ellenére, hogy partnerséget és együttműködést ígértek a sajtóval, Magyar Péterék nem minden médiumot engedtek kérdezni. Így a 24.hu sem tudott kérdéseket feltenni a miniszterelnöknek. Kerner Zsolt, a Hírportál közéleti újságírója bejegyzésében azt írta, indok mindig van, sietni kell vagy alá kell írni, de precedens is mindig van. Ami egyszer megtörténik, másodszorra még könnyebben történik meg. György Zsombor, a Magyar Hang és a Hang.hu főszerkesztője, aki egyben a Magyar Újságírók Országos Szövetségének alelnöke is, szintén csalódottan reagált arra, hogy az ő lapjuk sem kérdezhetett az ópusztaszeri sajtótájékoztatón.
5: Időjárás.
2: Időjárás.
4: Felhős időre lehet számítani ma, záporok, zivatarok a nap folyamán több helyen előfordulnak, élénk szél kíséretében. A maximumok 20 Celsius fok körül alakulnak.
6: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
7: Nyékiautóház.hu.
2: Közlekedés.
4: Közlekedés. Trafipax várható ma a 23-as főúton Nemtibel területén, Balassagyarmaton a Május 1 úton és a 2-es főúton Sződliget belterületén is. Vezessenek figyelmesen.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü.
7: Start menü.
2: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
7: Nagyot szól.
3: Nagyon szép délelőttet kívánok mindenkinek.
8: Nóri, most már adásban vagyunk, most már megszólalhat.
9: Már nem tudok.
10: Az előbb mindent elmondod.
9: Mindig rosszkor szólalok meg valahogy.
3: Ez egy olyan műsor, most már egy idejét elmondom neked, hogy amikor a zenék vannak, akkor nem hallanak minket, viszont amikor nincsenek zenék, akkor még mit beszélhetünk?
9: Jó van, de nem mindig követhető. Ez egy annyira, te tudod, hogy mennyire bonyolult. Fogalmunk nincs, hogy te itt mit nyomkodsz, mikor, hol, merre.
3: Látod, hogy megy a csík, akkor...
10: Hát te vagy nekünk a világító torony, csak azt figyeljük.
9: Utánad megyünk, igen. Látjuk van. Start, stop. Kús, nem kús.
3: Igen. Na jó, menjünk akkor tovább. Varga Bíró Tamás. Jó, majd hamarosan.

0: Varga Bíró Tamás. Itt van.
1: Én vagyok az.
0: Szervusz.
1: Ezek voltak a dalok. Nézel rám. Igen.
0: Ezek voltak a dalok, úgyhogy hát akkor... te jössz.
1: Jó reggelt neked és a kedves rádióhallgatóknak is.
0: Csak ugye jók.
1: Szokták mondani, ugye? Na jó, hát nem nekem, hanem másnak, vagy talán nekem is, hogy kövér vagy, mint egy disznó. Ugye ismered ezt a mondat?
0: Hát engem még hál' Istennek nem.
1: Hát, de téged nem, hát te sovány, hogy minden piszkavas, meg ilyeneket mondanak
0: hát
1: rá.
0: Ilyennek sem.
1: Vagy mit tudom én, de mindegy. Hát. Egy átlagos 16%-os testzsírral rendelkező hússertés soványabb, mint a legtöbb ember.
0: Komolyan?
1: Na, mondjuk nem Japánban, ami a negatív lista vezető. A japán embereknek a testzsíre százalékuk 3,7.
0: Ők hát jó, de ott rengeteg kék zóna van.
1: Hát igen, ők a negatív lista vezetők.
0: Igen.
1: Igen, igen. Mi el se indultál óceán, már meg se érkeztél már óceán. Aztán jönnek a halak, meg mit tudom én, jó hát, van, ami jól mozott, meg mit tudom én, igen, van, ami sugárzó. Amik ugye régi hagyományok. Olaszország, 9,8%.
0: Gondolom.
1: Ugye? Tehát amit beszéltünk mi már erről.
0: Pedig egy, imádják a pancsettát, még ilyeneket. Igen, mondjuk ez az északi részben.
1: Jó minőségű anyagokkal dolgoznak. Egy. Kettő.
0: Saját anyagokkal dolgoznak.
1: Saját anyagok. Nagyon szeretik a teljes kiürlésű dolgokat. És aprócska adagok. A magyarokhoz képest apró adagokat. És jól lehet lakni vele egyébként. Tehát, hogy
0: persze, napi jött az simán, igen, napi jött étkezés. Igen.
1: Ausztria 14,7%, már közeledünk. Szlovákia 16,3, a sertést túl léptük. Szlovénia, ez egyébként engem baromira meglepett, 19,2. Hát ott is tele van tengerparttal, meg mit tudom én, csak szegények direkt esznek. Nem? Tehát idegességükbe esznek, hogy ők már majdnem olaszok, majdnem osztrákok, de már Istennek nem magyarok, és hogy ilyen semmi, érted? Uh-huh. Tehát, hogy nincsen ilyen rendes szlovén identitás. Mit csináljál egyé? 19,2. Csehország, 21%. És végre elérkezünk Magyarországhoz. 30%. Egyébként a pozitív lista vezető, tehát a legelhízottabb nemzet, United States of America.
0: Hát ezt gondoltam.
1: 38,2%.
0: Szomorú ez.
1: Ez nagyon szomorú. Ez nem, hogy a disznók nyertek. A disznók nyertek, a testsúly százalék zsír blibla bluba, a disznók nyertek előttünk, hát most mit csináljunk? Ez van.
0: Ez nagyon nehéz, van. Mert drága, az a baj, nagyon drága jól étkezni.
1: Hát hogy a viharban-e? Hát úgy kéne kezdeni egyébként,
0: hogy mangót hogy, mindenkinek.
1: Mangót mindenkinek, de hát India...
0: indiai mangó példa
1: India
0: Magyarország.
1: Megakadályoz minket abban, hogy egészséges én közül meg is izom egy sört ma
0: figyelj
1: este.
0: Figyelj már, én most például múltkor kezdtem el körbe telefonálni itt Nógrádban.
1: Hogy kinek van mangója?
0: Hogy lószart.
1: Na.
0: Tanyasi csirke.
1: Tanyasi csirke.
0: Itt azért egy-két embert, én itt azért van. Az elmúlt 10-12 évben azért úgy van, tudod, kapcsolati tőkém, és így, hogy így nem.
1: Már falusi csirke is jó lenne.
0: Nem tudtam.
1: Ugye? Persze, hogy
0: amúgy
1: nem.
0: Rendesen
1: nincsen.
0: Érte. Nincsen.
1: Nincsen. Érte?
0: Nem ez még... az antibiotikus zé, hanem azt, hogy fölnevelik 3 hét alatt, az lesz belőle csirke, mert 2 lábon. És ne, a csomó ismerős nem tudod, hogy van-e valaki, aki...
1: Mert nincs. Mert nincsen, és akkor így a kedves a hallgatókat is nem tudnák, hogy a tanyasi csirkének ugye nem az a lényege, hogy tanyán vagy falon nevelkedik, hanem hogy ott nevelkedik, szabadtartásban, tehát hogy ott van neki is udvara,
0: mindent
1: megeszik, mindent megeszik, kivéve a tápot, mert azt nem adnak neki, hanem őrölt magokat adhatnak neki,
0: hát, búzát, ha bírják már
1: kritikálét, kukoricát, hogyha bírják, meg ilyen leveleket, tyúkhúrt, csalánt, de ilyeneket adhatnak neki, de hogy nem adnak hallisztet, meg nem adnak növekedés serkentő hormont, és ezek ilyen kis
0: antibiotikumokat,
1: ilyen kis csutka vékonyka kis mokán filigrán kis tyukocskák.
0: Igen.
1: annál finomabbak. És ami az érdekes, hogy még a húsuk is finom porhanyós, egyáltalán nem rágós, mert amit ti kedves hallgatók, pláne a fiatalabbak egészen biztos, omlós csirkének ismertek, az nem omlós, az víz. Az már majdnem csirke zselé. És nincs. Azért, tényleg tehát, nincsen.
0: Innen induljunk ki, hogy akkor India mangó.
1: Igen, India mangó. Mindegy, legalább az ankíjaiak jól élnek.
0: Az ankíjaiak?
1: Ankíja. Az egy sziget ország.
0: Oké.
1: A gazdaságok 47%-át a domén eladásokból szedi. AI.
0: Jó.
1: Pont AI. Ami nekünk .hu, az nekik pont AI. Ami nem mesterséges intelligenciát, hanem ankíját jelenti, és Botor Galád gyalázatos módon az ebből származó bevételt olyan butaságokra fordítják, mint alacsonyabb adók, ingyenes gyermekegészségügy, és mondjuk vadonatúj nemzetközi repülőtér.
0: Szép is ez.
1: Ilyenekre. Az ingyenes gyermek egészségügyön egyébként azt kell érteni, hogy minden 100%-osan. Tehát mert ugye az egészségügy itt is ingyenes, de már ugye vannak olyan dolgok, amik már nem 100%-osan TB támogatottak, pedig hát ugye ebben is lehetne egy kicsit fejlődni, de hát ugye nem nagyon lehet, mert előregedő társadalmakban a társadalom biztosítási hoz befolyó összeg, hát az sajnos kevesebb. Egyre kevesebb. Évről évre egyre kevesebb. Ha csak máshonnan el nem vesznek a TB javára. Na mindegy.
0: Most ott szóval talán egyszer egy olyan amerikai hírműsorban láttam, hogy ott olyan szavakot dobálkoztak, nem tudom, most ami kampány volt, választások előtt, nem
1: most. Igen, olyankor szoktak egyébként.
0: Hogy teljesen felesleges a TB, tehát hogy persze. Soha nem lesz ilyen Amerikában.
1: Hát ott nem. Hát ott nem.
0: Csak kimondták, hogy olyan biztos, hogy
1: legutóbb 40 millió.
0: Pénz, biztos is magad.
1: Igen, legutóbb 40 millió ember volt, akinek nem volt társadalom biztosítása. Most nem tudom éppen mennyi.
0: Vagy a biztosítása.
1: Igen, lehet, hogy a 40 millióból 20 millió mexikói volt. Úgy ki, de most már Trump nem lehet még egyszer elnök, ugye?
0: Nem, mert 8 éve.
1: Nem, mert már megvan. Hát igen, de megszakítása is vonatkozik egyébként? Igen. Arra is vonatkozik? Akkor jó. 1980-ban a BBC egy áprilisi tréfát eresztette, amiben azt állították, hogy a Big Ben helyét egy digitális óra veszi át, amit úgy fognak majd hívni, hogy Digital Dave. És elhitték. Hatalmas nagy felháborodás indult Digital Dave ellen, hogy ne legyen egy hatalmas nagy karóra, digitális karóra fönt a szét, teljesen hülyék. Már bocsánat, hogy ilyet mondok, de hát tényleg.
0: Szép.
1: Igen. És végül, de nem utolsó sorban, vagy hát ki tudja, hogy végül-e, mert hogyha még van időnk, akkor még egyet mondok, de ami tény, az tény, a 2,4 millió évvel ezelőtt kezdődött, és az idős számításunk előtt 4500 körül véget ért kőkorszak, az emberiség történetének 99,8%-át teszi ki. A kőkorszak.
0: Szépek ezek a számok.
1: Ezért szeretjük a követ. Szerintem ezért teszünk a halott magunkra követ.
0: Ez végett a kőkorszak.
1: Igen. Ennyi. És akkor azt mondjuk, hogy ilyen korszak, meg olyan korszak, meg atomkor, meg mit tudom én. És itt van-e a kő. Mert a kő marad.
0: A kő marad.
1: Igen. Jó mondta Vasa.
0: Visszamennék ilyen helyekre.
1: A kőkorszakban?
0: Igen, körbenézni mi lehetett. Tudod, én
1: arra induljál, vagy mindjárt
0: Nem,
1: csak mondom, egy pár falut ismerek itt, ahol simán vissza lehet. De egyébként az lehet, hogy csak egy ilyen hagyományőrző. Mert például ugye a régi háború előtti paraszti világban visszamehetsz, ahol lókőre mész, ugye? Kivéve a sok csillagos kis szállások, de amúgy oda vissza tudsz menni, és akkor vannak olyan helyek, ahol a kőkorszak. visszagolt.
0: Visszajutsz.
1: Igen. Igen. Hát ennyi.
0: Jó van, parádés volt, úgyhogy ebben a szellemben majd akkor folytatjuk legközelebb is.
1: Alig várom, szia.
0: Most pedig mi van? A hírekkel megyünk tovább, bocsánat, igen.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Már túl vannak a közműegyeztetéseken, így heteken belül működni fognak a trafiboxok Bercelen, Magyar Nándorban és Mohorán. Erről tájékoztatta rádiónkat Bercel polgármestere. Batta Tibor részletezte, a három település együtt pályázott és nyert 18 millió forintot. Ebből az összegből mindhárom községben tudnak egy-egy olyan berendezést telepíteni, melybe sebességmérő kamera helyezhető el. Hozzátette, a rendőrségi egyeztetések során kiderült, hogy a telepített dobozok soha nem lesznek üresek, vagyis Bercelen, Mohorán és Magyar Nándorban is 24 órás mérésre számíthatnak majd a sofőrök. A polgármester hangsúlyozta, nem a büntetés beszedése miatt döntöttek a beruházás mellett, hiszen az nem a települések kasszáját gazdagítja, hanem azt szeretnék, ha mindenki betartaná a sebességkorlátozásokat és megszűnne a baleset veszély. Nagyszabású zenei produkcióban vett részt Lombos Márton zenész, dalszövegíró, aki a Megafon Szóda című műsorának vezetője is. A budapesti játékszín számára készült el egy olyan dal, melyet a társulat 20 tagja énekel. Marcia Rádió reggeli műsorában elárulta, az alapötlet a színház igazgatójától származik, aki a We Are The World című világslágerhez hasonló közös éneklést képzelt el. Hozzátette, a dalhoz semmilyen instrukciót nem kapott, így a Teréz körút 48 címet viselő alkotás nem kifejezetten a színházról szól, hanem inkább az esti főváros lüktetését próbálja visszaadni. Befejeződött Dunakeszin a korábban pszichiátriai gondozóként működő ingatlan felújítása. Ezzel egy modern egészségügyi szolgáltató központ jött létre a városban, melyet a napokban át is adtak. Az új épület földszintjén dr. Nagy Irén gyermekorvos várja a körzete betegeit, az emeleten dr. Tóth Barbara fogadja mostantól a pacienseket. Az új központ keleti részében helyet kap a városi védőnői szakszolgálat is, így három védőnői körzet leendő kismamái és anyukái egy helyen tudják felkeresni a szakembereket. A rendelési időpontok megtalálhatók a dunakeszin.hu internetes oldalon. Több ismert szerkesztőség is kifogásolja, hogy nem kapott kérdezési lehetőséget az első kormányülés alkalmával tartott ópusztaszeri sajtótájékoztatón. Miközben a kormány szóvivő az esemény elején még arról beszélt, mindenki két kérdést tehet fel, írja a media1.hu. A cikkben idézik a 24.hu internetes lapot, akik közölték. Annak ellenére, hogy partnerséget és együttműködést ígértek a sajtóval, Magyar Péterék nem minden médiumot engedtek kérdezni. Így a 24.hu sem tudott kérdéseket feltenni a miniszterelnöknek. Kerner Zsolt, a Hírportál közéleti újságírója bejegyzésében azt írta, indok mindig van, sietni kell vagy alá kell írni, de precedens is mindig van. Ami egyszer megtörténik, másodszorra még könnyebben történik meg. György Zsombor, a Magyar Hang és a Hang.hu főszerkesztője, aki egyben a Magyar Újságírók Országos Szövetségének alelnöke is, szintén csalódottan reagált arra, hogy az ő lapjuk sem kérdezhetett az ópusztaszeri sajtótájékoztatón.
2: Időjárás.
3: Időjárás.
4: Felhős időre lehet számítani ma, záporok, zivatarok a nap folyamán több helyen előfordulnak, élénk szél kíséretében. A maximumok 20 Celsius fok körül alakulnak.
3: Közlekedés.
2: Közlekedés.
4: Trafipax várható ma a 23-as főúton nem Tibel területén, Balassagyarmaton a Május 1 úton és a 2-es főúton Sződliget belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü.
2: Start menü.
3: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Eljött a búcsú ideje, a 2477. startmenü az, amit figyelek, most lezárunk. Igen. Úgyhogy ennyi volt, de igen, de mi találkozunk este, mert te itt a Bél Flóráról fogsz majd beszélni.
2: A tiédről is, jó? A tiédet is beleveszem.
3: Tudjátok,
2: hisz hadd bennem.
3: De kicsikét lágyítsuk a történetet, kicsikét puhítsuk, tehát a Nóri mindenki Bél Flóráját szóba fogja hozni. Igen. Na de mi lesz ez?
2: Spirituál. De megpróbálok
1: most
2: az...
1: Most már teljesen legyarultam, őt vége lesz. Este hatkor,
2: is.
1: Este hatkor meg kimegy, eszembe fog itt én.
2: Így leszek. Ádám, itt van? Szeretném felállítani. Na, az ő bérflórájáról fogok ma beszélni.
3: Állatorvosi lehet is. Állatorvosi ló.
1: Arról lehet is.
2: Igen. Na. Igen. Igen, szóval lesz a ma este 6 óra kor, nem környéké, hanem kor.
1: Igen,
2: a Balassagyarmati Művelődési Házban egy az emésztés titkos nyelve, ennyire elmés címet adtam neki. Mit szóltok?
3: Jól hangzik.
2: Amikor a bérrendszer jelez, tehát az a célom, hogy...
1: Alarm.
2: Tehát megtanuljuk, vagy egy kicsit megértessen, vagy könnyebben értse mindenki, hogy mi zajlik, amikor ő úgy érzi, hogy diszkomfort érzete van hasilag, meg cikrekedés, vagy hasmenés, vagy micsoda?
3: Puffadás. Pedig nem is vagyok annyira kövér, de azért miért vagyok így megdagadva?
2: Így.
3: És miért érzem túl keménynek a pocakom tetejét, amikor megnyomom,
2: igen,
3: és amikor alig eszek valamit, akkor megint mindjárt görcsbe van,
1: igen,
3: a gyomrom.
1: Vagy ugye megeszek egy fél kiló
3: figyeld,
1: mit is várjál, mit szeretném. Eljön csicsókát, akkor utána normálisra az, hogy gyakorlatilag egy Houstoni atomközponttá válik a testem, és berobbanna a metán a szobában.
3: És akkor az orosz gáz a leggyengébb ellenfél. A leggyengébb ellenfél.
2: Ilyesmikről, igen. Remélem, Ádám, megtisztelsz azzal, hogy felteszed majd ezt a kérdést ott a végén.
1: Mindenképpen megyek, és támogatlak a saját béleflórámmal is
2: téged.
3: Erre van szükség, nagy.
2: Imádom.
1: Lezárom, mert vége lesz mindennek.
3: De undorkodjatok már.
1: Holnap után best of, hétfőn jövünk.
3: Bocitáltunk.
2: Szép napot.
3: Bocitáltunk?
1: Nem, mert a bélflórám elvitte a problémát.
3: Fingottad az egészet, tehát kegyetlen vagy.
1: De megtaláltuk, a kutya az egyetlen a világon, aki jobban szeret téged saját magánál.
3: Köszönjük szépen.
1: Jó, ennyi. Jó.
3: Most még egy taps. Legyen.
2: Éjjjön.
1: Sok
2: szép napot.
3: Ciao.
1: Sziasztok.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
6: Reklám. Balassagyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk: szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
7: Püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
8: Jó húsban vagy, cibém.
7: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
8: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
9: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
6: Reklámot hallottak.
10: 10 óra van.
6: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Szendi Hajni.
12: Hírek.
11: Képletesen már Szombathelyen tartanak, vagyis 446 kilométert tettek meg a balassagyarmati futók abban a kihívásban, amelyet az önkormányzat hirdetett meg május elején. A mozgást és az egészséges életmódot szem előtt tartva arra bíztatják a helyi lakosokat, hogy egyéniben vagy csoportosan egyszerre vagy több részletben fussák le a maratont vagy a félmaraton távot a város atlétikai pályáján, és teljesítés bizonyítva jelezzék az önkormányzat felé. Akkor tekinthető sikeresnek a közös futás, ha a résztvevők elérik a 2300 kilométeres célt. Így a balassagyarmatiak képletesen körbefutották Magyarországot. A június 7-ig tartó kihívásban egy helyi hobbi futó, Csernyik Melinda is részt vesz, aki a Megafon reggeli műsorában elmondta, mióta 2023-ban megépült a pálya, második otthona lett. Arra bíztat mindenkit, hogy fogjanak össze és akár teljesítsék túl közösen a kihívást. A bíróság elrendelt egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentés követően azonosították a férfit, akit nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videót kért tőlük. Befejeződött Dunakeszin a korábban pszichiátriai gondozóként működő ingatlan felújítása. Ezzel egy modern egészségügyi szolgáltató központ jött létre a városban, melyet a napokban át is adtak. Az új épület földszintjén dr. Nagy Irén gyermekorvos várja a körzete betegeit, az emeleten dr. Tóth Barbara fogadja mostantól a pacienseket. Az új központ keleti részében helyet kap a városi védőnői szakszolgálat is, így három védőnői körzet leendő kismamái és anyukái egy helyen tudják felkeresni a szakembereket. A rendelési időpontok megtalálhatók a dunakeszin.hu internetes oldalon. 27,1%-ra nőtt a parlamentben a nők aránya, mutatott rá az országgyűlés elnöke internetes bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, ám most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Hangsúlyozta, hogy ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Bejegyzése végén érdekességként említi, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. Aláírta tegnap Horvátország az Európai Unióval azt az 1,7 milliárd euró értékű hitelmegállapodást, mely az ország védelmének megerősítését szolgálja az Európa biztonságát szolgáló cselekvési eszközön keresztül. Az együttműködéssel Horvátország közelebb kerül ahhoz, hogy teljesítse a NATO új célkitűzését, mely szerint 2035-ig a bruttó hazai termék 5%-ára kell növelni a védelmi kiadásokat.
9: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
4: Időjárás.
11: Felhős időre lehet számítani ma, záporok, zivatarok a nap folyamán több helyen előfordulnak, élénk szél kíséretében. A maximumok 20 Celsius fok körül alakulnak.
9: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
11: Trafipax várható ma a 23-as főúton Nemtibel területén, Balassagyarmaton a Május 1 úton és a 2-es főúton Sződliget belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
10: Megafon.
4: Nagyon szól.
12: Nagyon szép pénteket kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál, ez a kirakat a műsor, amiben ma is minden benne lesz délután 4 óráig. Sophie Alice Baxter, brit énekesnő, aki a 2000-es évek elején vált nemzetközileg ismerté a diszkó és az elektronikus popzenei hangzásvilágot ötvöző dalaival. A Get Over You 2002-ben jelent meg, és a Read My Lips című debütáló albumának egyik legsikeresebb kislemeze lett. A dal egy lendületes diszkó elemekkel átszőtt popszám, az érzelmi lezárásról, a továbblépésről, illetve az újrakezdés erejéről szól. Ez tehát az első sláger a mai kirakatban, érkezik már is Sophie Alice Baxter és a Get Over You.

napi recept rovatunkban ma egy igen könnyű tésztát hozok önöknek, ez a csirkés brokkolis tészta. A fokhagymás tejszínes szósztól lesz olyan finom. Bár az Alfredo tészta olasznak tűnik, az amerikaiak népszerű étele. Elsősorban fettuccini vagy linguini tésztával kerül az asztalra. Nézzük a hozzávalókat négy személyre. 40 dek a tészta, 2 darab csirkemell, 2 teáskanál vaj, 3 deci tejszín, 10 dek a sajt, 1 fej brokkoli, 2 gereszt fokhagyma, 2 evőkanál olaj, só, bors és szerecsendió. Egy nagy fazékban forraljunk vizet, dobjuk hozzá a sót és tegyük bele a tésztát. Főzzük a csomagoláson jelzett ideig, majd szűrjük le és csepegtessük le. A brokkolit mossuk meg, szedjük rózsáira, és főzzük roppanósra körülbelül 8 perc alatt, majd aprítsuk fel kisebb darabokra. A csirke mellett vágjuk kisebb darabokra szintén, és kevés olajon pirítsuk meg körülbelül 8 perc alatt. Közben forgassuk a húst, hogy egyformán piruljon, és fűszerezzük sóval, valamint borssal. Egy másik edényben olvasszuk fel a vajat, rakjuk hozzá az úzott fokhagymát, és süssük addig, amíg elkezd pirulni és illatozni. Öntsük hozzá a tejszínt, ízesítsük sóval, borssal, szerecsendióval, majd amikor elég sűrű, rakjuk hozzá a brokkolit, a csirkét, forgassuk hozzá a tésztát, és szórjuk meg reszelt sajttal, és már is kész a nagyon finom olaszos csirkés brokkolis tésztánk.

kirakat a műsor, amiben minden benne van. Réde Irene a mikrofonnál. Ma van a család nemzetközi napja. 1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. A mai napon a Szonyák, a Zsófiák, a Jánosok és az Izidorok ünneplik a névnapjukat. Már is mondom, hogy mit jelentenek ezek a keresztnevek. A Szófia orosz név becézőjéből állandósult a Szonya, jelentése bölcsesség, és szintén bölcsességet jelent a görög eredetű Zsófia is. Bibliai név a János, a héber Johannán név görög Johannes változatából, Jáve megkegyelmezett ez a jelentése, az Izidor pedig Ízisz egyiptomi istennő ajándéka, görög eredetű név. Kedves ünnepeltek névnaposok és születésnaposok, Isten éltesse önöket!

0: Ma is érdemes jókat ebédelni, jön a menü ajánló. A kirakatban kezdjük a Balassa gyarmati Schweg vendéglővel. A mai ebéd májgaluska leves, csontleves, rakott krumpli házi kolbásszal, mátrai borzacska sült burgonyával. Várják önöket Szlovákiában is. Leszenye, Hubert panzió. Nézzük, hogy mit érdemes ma ott ebédelni. A mai ajánlat paradicsomleves, tyúkhúsleves, gazda csirkemell, rizssel, hasábbal, salátával, mexikói sertésgulyás, zöldborsóval, sajttal, rizssel és csalamádéval, rántott zöldségszelet, sajttal megszórva, öntettel, hasábbal és friss salátával. Ezen kívül lesz még rántott sajt hasábbal, tartárral, valamint rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!
1: Megafon. Nagyot szól!

0: Kirakat, a műsor, amiben minden benne van, hamarosan folytatjuk. Most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj, nehogy, hogy lehúzzanak.
2: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Már a születésedkor tudtam, hogy te más vagy. És ez rendben is van. Hagyd hát ragyogni a fényedet.
9: Tudja, mit akarok?
10: Hogy a legnagyobb sztár legyen.
9: Vagy minden idők legjobbja.
6: Michael. A mozikban.
3: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
5: 27,1%-ra nőtt a parlamentben a nők aránya, mutatott rá az országgyűlés elnöke internetes bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, ám most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Hangsúlyozta, hogy ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Bejegyzése végén érdekességként említi, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Az intézkedés indoklásaként kifejtették. Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadékhiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t. A Tisza-völgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szintek alatt vannak. Hozzátették, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét. Ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Kőrösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszernek is. Elítéli Szlovákia az elmúlt 2 napban ukrán területen végrehajtott orosz légitámadásokat, melyek Kárpátalja térségében egészen a szlovák határig terjedtek, ahol jelentős létszámú szlovák kisebbség is él, ezt a szlovák külügyminiszter közölte. Juraj Blaner azt mondta, a támadásokra közvetlenül rövid tűzszüneti időszakokat követően került sor, amelyek lehetőséget teremthettek volna a feszültség mérséklésére, a hosszú távú és fenntartható tűzszünetre, és egyidejűleg béketárgyalások folytatására. Hónapról hónapra fogy a pénze Meghan Merkelnek és férjének Harry hercegnek. Bennfentes információk szerint évi 6 millió dollárba kerül fenntartani csak a kaliforniai otthonukat, és a biztonságukért tett lépések is több millió dollárt tesznek ki. Ezért Meghan most minden erejével azon van, hogy saját márkája még többféle terméket forgalmazhasson. Harry ugyanis inkább a jótékonysági munkákkal van elfoglalva, amely nem sok pénzt hoz a konyhára.
11: Időjárás.
12: Időjárás.
5: Felhős időre lehet számítani ma, záporok, zivatarok a nap folyamán több helyen előfordulnak, élénk szél kíséretében. A maximumok 20 Celsius fok körül alakulnak.
13: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
14: Közlekedés.
15: Közlekedés.
5: Trafipax várható ma a 23-as főúton Nemtibel területén, Balassagyarmaton a Május 1 úton és a 2-es főúton Sződliget belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
11: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
11: Megafon.
6: Nagyot szól.
0: Programajánlóval folytatjuk a kirakatot. Ha szeretik a kutyákat, különösen a tacskókat, akkor érdemes ellátogatni Széchenybe a Palócföldi Tacskó találkozóra, amely a Nosztalgia Múzeum udvarán kerül megrendezésre. A szervezők tájékoztatása szerint a várható rossz idő miatt az esemény időpontja módosult, így a találkozót május 23-án szombaton tartják meg. A programban kutyás bemutatók, tacskó szépségverseny, közös séta, valamint gyerekeknek szóló játékos és kézműves foglalkozások is szerepelnek. A rendezvény célja, hogy családias hangulatban hozzák össze a kutyásokat és a tacskók kedvelőit. Palócföldi tacskó találkozó új időpontban, május 23-án szombaton.

A meges lágerek között horoszkóp rovattal folytatjuk a kirakatot, milyen lesz a mai egészségük. Kedves kosma, figyeljen a pózusára és adjon időt a pihenésre, egy rövid séta is sokat segíthet. Ami a bikát illeti, a testének most a nyugalomra van szüksége, igyon több vizet és kerülje a túlzott koffeint. Kedves ikrek, ma különösen fontos lehet a légzés, egy 5 perces mély légzés csökkentheti a stresszt. Kedves rák, töltse fel az energiáját tápláló meleg ételekkel, és próbáljon meg korábban lefeküdni ma. Ami az oroszlánt illeti, ma a mozgás hozhat jó kedvet, egy rövid, könnyű edzés vagy séta felpörgetheti a napját. Kedves szűz, figyeljen a gerincére, egy pár perces nyújtás sokat javíthat a közérzetén. Nem sokára folytatjuk a mérleggel, előtte zenélünk.

Milyen egészséget jósolnak a mai napra a csillagok? Folytatjuk tovább napi horoszkóp rovatunkat a kirakatban. Kedves mérleg, a belső egyensúly most a legfontosabb. Egy kis meditáció vagy csendes pihenés segíthet. Kedves Skorpió, ma a bőr és a szemek érzékenyebbek lehetnek. Pihenjen kevesebb képernyővel, több természetes fényben. Ami a nyilast illeti, töltse fel a vitaminraktárait. Egy gyümölcs vagy zöldség extra energiát adhat. Kedves Baka, stressz miatt a nyak és a váll feszülhet, egy rövid lazító masszázs vagy nyújtás jól jöhet ma. Ami a vízöntőt illeti, ma a társas kapcsolatok töltik fel, egy baráti beszélgetés jót tesz a hangulatának. Végül pedig a halak, a lelki egyensúly a testnek is segít, engedjen meg magának egy nyugtató, pihentető estét. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei, nálunk a Megafonban.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

ma is érdemes jókat ebédelni, jön a menü ajánló. A kirakatban kezdjük a Balassa gyarmati Svejk vendéglővel. A mai ebéd májgaluska leves, csontleves, rakott krumpli házi kolbásszal, mátrai borzacska sült burgonyával. Várják önöket Szlovákiában is. Leszenye, Hubert panzió. Nézzük, hogy mit érdemes ma ott ebédelni. A mai ajánlat paradicsomleves, tyúkhúsleves, gazda csirkemell, rizssel, hasábbal, salátával, mexikói sertésgulyás, zöldborsóval, sajta, rizssel és csalamádéval, rántott zöldségszelet, sajta megszórva, öntettel, hasábbal és friss salátával. Ezen kívül lesz még rántott sajt hasábbal, tartárral, valamint rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
7: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
5: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
8: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Reklámot hallottak.
9: Bél van.
2: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. május 15-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
9: Mert túl vannak a közműegyeztetéseken, így heteken belül működni fognak a trafiboxok Bercelen, Magyar Nándorban és Mohorán. Erről tájékoztatta rádiónkat Bercel polgármestere. Batta Tibor részletezte, a három település együtt pályázott és nyert 18 millió forintot. Ebből az összegből mindhárom községben tudnak egy-egy olyan berendezést telepíteni, melybe sebességmérő kamera helyezhető el. Hozzátette, a rendőrségi egyeztetések során kiderült, hogy a telepített dobozok soha nem lesznek üresek, vagyis Bercelen, Mohorán és Magyar Nándorban is 24 órás mérésre számíthatnak majd a sofőrök. A polgármester hangsúlyozta, nem a büntetés beszedése miatt döntöttek a beruházás mellett, hiszen az nem a települések kasszáját gazdagítja, hanem azt szeretnék, ha mindenki betartaná a sebességkorlátozásokat és megszűnne a baleset veszély. Batta Tibor Bercel polgármesterét hallják.
11: Most vagyunk túl a közműegyeztetéseken, innentől most már a közműegyeztetések lefolytatása után energiaszolgáltatóhoz fordultunk igénnyel, és ezt követően, amikor meg lesz a boxoknak a betáplálási lehetősége, akkor gyakorlatilag a kiépítés az már egy nagyon gyors folyamat, de ez egy közel 2-3 hetes folyamattal meg tudjuk oldani, és aztán utána át kell adni ezt a rendőrségnek, mert a rendőrség tudja ezt megfelelően üzemeltetni. Gyakorlatilag a három helyen folyamatos mérés biztosítani a rendőrség, legalábbis az előzetes megbeszélések alapján, tehát mind a három mérési ponton, Pohorán is, Magyar Nándorba is, és Bercelen is, a Banyarttól bevezető útszakasz, ez a legveszélyesebb, ott folyamatos mérés lesz majd a nap 24 órájában.
9: Képletesen már Szombathelyen tartanak, vagyis 446 kilométert tettek meg a balassagyarmati futók abban a kihívásban, amelyet az önkormányzat hirdetett meg május elején. A mozgást és az egészséges életmódot szem előtt tartva arra bíztatják a helyi lakosokat, hogy egyéniben vagy csoportosan egyszerre vagy több részletben fussák le a maratont vagy a félmaraton távot a város atlétikai pályáján, és teljesítés bizonyítva jelezzék az önkormányzat felé. Akkor tekinthető sikeresnek a közös futás, ha a résztvevők elérik a 2300 kilométeres célt. Így a balassagyarmatiak képletesen körbefutották Magyarországot. A június 7-ig tartó kihívásban egy helyi hobbi futó, Csernyik Melinda is részt vesz, aki a Megafon reggeli műsorában elmondta, mióta 2023-ban megépült a pálya, második otthona lett. Arra bíztat mindenkit, hogy fogjanak össze és akár teljesítsék túl közösen a kihívást. Csernyik Melindát hallják.
12: Lehet, hogy egy kihívás, ez a kihívás elsőre őrültségnek hangzik, de pont ez benne a jó, és néha kell valami szokatlan szerintem, ami nem mindennapi cél, és kizökkent minket a hétköznapokból. Persze nem az a cél, hogy profi futók legyünk, hanem hogy próbáljuk ki magunkat, együtt mozogjunk, és közben jól érezzük magunkat, és az atlétikai pálya non-stop üzemmódban van, tehát ha valaki csak 2-3 kilométert fut, az is ugyanúgy hozzátesz ehhez a közös célhoz, és most tényleg arról van szó, hogy együtt mozduljon meg a város, és közben mindenki tesz egy kicsit az egészségéért is. Most tényleg minden kör számít, Magyarország nagy szóval mindenkit várunk nagy szeretettel, és hát a futás egyébként brutális egyszerű, rengeteget ad, és van benne egy nagyon jó énidőérzés is. Nagyon büszkék lehetünk rá, és örülhetünk, hogy kisvárosunkban van egy ilyen lehetőség, egy ilyen rekordtámpár.
9: Nagyszabású zenei produkcióban vett részt Lombos Márton zenész, dalszövegíró, aki a Megafon Szóda című műsorának vezetője is. A budapesti játékszín számára készült el egy olyan dal, melyet a társulat 20 tagja énekel. Marci a Rádió reggeli műsorában elárulta, az alapötlet a színház igazgatójától származik, aki a We Are The World című világslágerhez hasonló közös éneklést képzelt el. Hozzátette, a dalhoz semmilyen instrukciót nem kapott, így a Teréz körút 48 címet viselő alkotás nem kifejezetten a színházról szól, hanem inkább az esti főváros lüktetését próbálja visszaadni. Lombos Márton zenészt, dalszövegírót hallják.
3: A dalhoz egyébként én nem kaptam igazából semmilyen instrukciót, annyit mondott a Tamás, hogy azt szeretné, hogy a végén olyan nagy lesz, nagyra nő a dal, amit én ugye egyből lefordítottam, hogy alapvetően ugye egy építkezős dalról van szó, jönnek a hangszerek, az egyik itt szólal, meg a másik ott szólal, meg de a végén megszólal minden hangszer. És ugyanez történik az énekesekkel is, hogy énekelnek itt-ott, de aztán a végén egy nagy kórussá alakul, és szóval igen, hogy így éreztem, és ha őszinte akarok lenni, akkor én májustól szeptemberig azon gondolkodtam, hogy mi az az egy sor, amire fel tudom én építeni a dalt úgy, hogy ne legyen teátrális, tehát hogy ne legyen ilyen a színház a világ legszebb dolog, szóval hogy nem akartam hazudni benne, tehát hogy valami olyan dolgot akartam mondani, ami igaz is, és akkor így egyszer csak megszületett a fejemben az a mondat, hogy este 7-kor dorombol a belváros.
9: A bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentés követően azonosították a férfit, akit nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videót kért tőlük. Befejeződött Dunakeszin a korábban pszichiátriai gondozóként működő ingatlan felújítása. Ezzel egy modern egészségügyi szolgáltató központ jött létre a városban, melyet a napokban át is adtak. Az új épület földszintjén dr. Nagy Irén gyermekorvos várja a körzete betegeit, az emeleten dr. Tóth Barbara fogadja mostantól a pacienseket. Az új központ keleti részében helyet kap a városi védőnői szakszolgálat is, így 3 védőnői körzet leendő kismamái és anyukái egy helyen tudják felkeresni a szakembereket. A rendelési időpontok megtalálhatók a dunakeszin.hu internetes oldalon. 1-0-ra nyert a Vác VLS-e az Aranyszarvas SE ellen a Pestvár megyei első osztályú férfi labdarúgó bajnokság legutóbbi fordulójában. Varga Bence talált be a kapuba, így jelenleg 33 ponttal a 11. helyen állnak. A hétvégén Bugyi csapatával mérkőznek meg.
13: Időjárás.
9: Felhős időre lehet számítani ma, záporok, zivatarok a nap folyamán több helyen előfordulnak, élénk szél kíséretében. A maximumok 20 Celsius fok körül alakulnak.
13: Közlekedés.
9: Trafipax várható ma a 23-as főúton Nemtibel területén, Balassagyarmaton a Május 1 úton és a 2-es főúton Sződliget belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
14: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
16: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
14: Megafon.
15: Nagyot szól.
13: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a Kirakat programajánlóval folytatjuk. Ha egy igazi palóc hangulatú falunapi programra vágynak zenével, finom falatokkal és egésznapos kikapcsolódással, akkor május 24-én érdemes Patak felé venni az irányt, ugyanis a sportpályán rendezik meg a falunapi Pampuska Fesztivált. A rendezvény már évek óta a környék egyik kedvelt közösségi eseménye, ahol a hagyományőrzés és a szórakozás kéz a kézben jár. A nap középpontjában természetesen a pampuska áll, amely a palócvidék egyik legismertebb és legkedveltebb finomsága, de a szervezők idén is bőséges programkínálattal készülnek. A délután polgármesteri köszöntővel indul, majd színpadra lép a Szandai Kövi Rózsa dalkör, a Cserbókák Cserháthalápról, valamint a Pataki Szenyor Tánccsoport is. Fellépnek a helyi óvodások és iskolások, érkezik az Alma együttes a gyerekek nagy örömére, de koncertet ad Pifu, Vigyinszki Máté és a Cappuccino együttes is. Az est sztár vendége Dolly lesz, aki várhatóan a legismertebb slágereivel gondoskodik majd a jó hangulatról. A programot DJ Szilveszter zárja zenés esttel. A színpadi műsorok mellett egész nap kísérő programok is várják a látogatókat, lesz csillámtetoválás, henna és hajfonás is. Így a kisebbek és a nagyobbak egyaránt találnak majd kedvükre való elfoglaltságot. A falunapi Pampuska Fesztivál tehát remek lehetőséget kínál egy közös családi vagy baráti kikapcsolódásra. A helyszín Patak sportpályája, az időpont pedig május 24-e vasárnap.

kirakat a műsor, amiben minden benne van. Rédei Reni a mikrofonnál. Ma van a család nemzetközi napja. 1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. A mai napon a Szonyák, a Zsófiák, a Jánosok és az Izidorok ünneplik a névnapjukat. Már is mondom, hogy mit jelentenek ezek a keresztnevek. A Szófia orosz név becézőjéből állandósult a Szonya, jelentése bölcsesség, és szintén bölcsességet jelent a görög eredetű Zsófia is. Bibliai név a János, a héber Johannán név görög Johannes változatából, Jáve megkegyelmezett ez a jelentése, az Izidor pedig Ízisz egyiptomi istennő ajándéka, görög eredetű név. Kedves ünnepeltek névnaposok és születésnaposok, Isten éltesse önöket!

Hírakat, a műsor, amiben minden benne van, filmajánlóval megyünk tovább. Ma egy jó kis krimit hozok, ami egyszerre elegáns, izgalmas és látványos. Ez nem más, mint a Halál a Níluson, Agatha Christie klasszikus regénye alapján. A film középpontjában Hercule Poirot, a világhírű nyomozó áll, aki ezúttal a Nílus vízén egy luxus hajón nyomoz egy gyilkosság ügyében. A történet egy gazdag örökös nő esküvőjével kezdődik, és a nászút alatt váratlanul tragédia történik. A hajón mindenki gyanús, barátok, rokonok, a személyzet, és persze a férj is. A feszültség fokozódik, a titkok sorra előkerülnek, és Poirotnak egy bonyolult hálóból kell kihámoznia az igazságot. Gal Gadot a film egyik kulcsfiguráját alakítja, aki a luxus, a szenvedély és a manipuláció világába vezeti a nézőket. A film erőssége, a csavaros történet mellett a látvány, a Nílus partja, a hajó eleganciája, a korhű jelmezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz az érzéshez, hogy egy igazi klasszikus krimiben ülünk. Hogyha szeretik a jó krimiket, a csavaros rejtélyeket és az elegáns, aranykoros hangulatot, akkor érdemes megnézni a Halál a Níluson című krimit.

0: Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Balassagyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
4: Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
5: A püspök falatom már egészen aranybarnára sült.
6: Jó húsban vagy, cibém.
5: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
6: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
7: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
8: Minden hónapban óriási akciók

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Reklámot hallottak.
2: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Nagyszabású zenei produkcióban vett részt Lombos Márton zenész, dalszövegíró, aki a Megafon Szóda című műsorának vezetője is. A budapesti játékszín számára készült el egy olyan dal, melyet a társulat 20 tagja énekel. Marci a Rádió reggeli műsorában elárulta, az alapötlet a színház igazgatójától származik, aki a We Are The World című világslágerhez hasonló közös éneklést képzelt el. Hozzátette, a dalhoz semmilyen instrukciót nem kapott, így a Teréz körút 48 címet viselő alkotás nem kifejezetten a színházról szól, hanem inkább az esti főváros lüktetését próbálja visszaadni. 1-0-ra nyert a Vác VLS-e az Aranyszarvas SE ellen a Pestvár megyei első osztályú férfi labdarúgó bajnokság legutóbbi fordulójában. Varga Bence talált be a kapuba, így jelenleg 33 ponttal a 11. helyen állnak. A hétvégén Bugyi csapattával mérkőznek meg. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Az intézkedés indoklásaként kifejtették. Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadékhiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t. A Tisza-völgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szintek alatt vannak. Hozzátették, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét. Ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Kőrösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszernek is. Bekerült Romániában 2025 legnézettebb mozifilmjei közé a Hogyan tudnék élni nélküle című magyar alkotás. Ez derült ki a Bukaresti Országos Filmközpont frissen közzétett statisztikai évkönyvéből. A Demjén Ferenc slágerekre épülő romantikus vígjátékot 132.564 fizető néző látta, amivel a rangsor 19. helyét foglalja el. Ez az első alkalom, hogy egy magyar alkotás felkerült a nézettségi toplistára. Tavaly 39 magyar filmet játszottak egyébként a romániai mozik, közülük 16-ot 2025-ben mutattak be. Hónapról hónapra fogy a pénze Meghan Merkelnek és férjének Harry Hercegnek. Bennfentes információk szerint évi 6 millió dollárba kerül fenntartani csak a kaliforniai otthonukat, és a biztonságukért tett lépések is több millió dollárt tesznek ki. Ezért Meghan most minden erejével azon van, hogy saját márkája még többféle terméket forgalmazhasson. Harry ugyanis inkább a jótékonysági munkákkal van elfoglalva, amely nem sok pénzt hoz a konyhára. Victoria Beckham szerint olyan volt a Dokumentum sorozatának a forgatása, minthogyha egy évig tartó intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girl elmondta, gyerekkora óta sokszor érezte úgy, nem tartják elég jónak, sok visszautasítást kapott, de mindig talpra állt. Azt, hogy ezt is elmondhatta a sorozat készítése során, könnyített a lelkén.
3: Időjárás.
2: Felhős időre lehet számítani ma, záporok, zivatarok a nap folyamán több helyen előfordulnak, élénk szél kíséretében. A maximumok 20 Celsius fok körül alakulnak.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
1: Közlekedés.
2: Trafipax várható ma a 23-as főúton Nemtibel területén, Balassagyarmaton a Május 1 úton és a 2-es főúton Sződliget belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
5: Nagyot szól.
6: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, valamint jó munkát. Péntek van, és már is pörögnek tovább a kirakatban a slágerek. Álvaro Soler, spanyol-német énekes, aki latin popos nyári hangulatú dalaival vált ismerté, olyan slágerével, mint például a Sofia. Zenéjére a könnyed, pozitív hangzás, a mediterrán ritmusok és a rádióbarát pop dallamvilág jellemző. David Bisbal spanyol pop énekes, az ezredforduló utáni latin pop egyik legismertebb alakja. Ők következnek most a Megafonban, a két generáció és a két különleges latin pophang találkozik egy közös üzenetben, ez a szám a kitartásról szól, illetve az elszántságról, és hogy néha érdemes az árral szemben haladni, ha hisszük, hogy jó úton járunk. Érkezik már is Álvaro Soler és David Bisbal közös dala, ez a Contra Corriente itt a Megafonban.

0: rádióban.
1: A megaslágerek között könyvajánló rovat a kirakatban, ha valami igazán feszült, izgalmas és egzotikus hangulatú könyvre vágynak, akkor Lucy Clark a Szörfház című könyve kiváló választás. A regény egy tengerparti házba viszel minket, ahol a napfényes külső valójában csak álcája annak, ami a mélyben zajlik. A történet középpontjában egy szörfös közösség és egy régi titok áll. Amikor a főszereplő, a fiatal nő visszatér a szigetre, ahol évekkel korábban tragédia történt, úgy tűnik, hogy a múltat sikerült eltemetni. Ám a tengerparti ház, a szörfdeszkák és a hullámok között újra felbukkannak a régi sebek, és a múlt eseményei elkezdenek lassan összeállni. A regényben a természet, a tenger, a szél, a hullámok nem csak díszlet, hanem egyfajta karakter is, amely állandóan emlékezteti a szereplőket arra, hogy a múlt sosem tűnik el teljesen. Hogyha szeretik a jól felépített thrillereket, a titkokkal teli, szép tájjal körített történeteket, és azt, amikor a cselekmény a végére egyre sötétebbé válik, akkor ajánlom önöknek a Szörfház című könyvet Lucy Clarktól.

Mozi műsorral megyünk tovább a kirakatban, mit érdemes ma Ballassa gyarmaton megnézni. Például az Ördög Prádát visel második részét 3:45-től és este 8-tól. Michael egy életrajzi film Michael Jacksonról 3:45-től, 6-tól és este 8-tól. Birka krimi 2-től és 6 órától Hugh Jackmannel a főszerepben. Van, aki kopaszon szereti, egy francia vígjáték 2 órától. 4-kor vetítik a Mortal Kombat második részét, illetve a Silent Hill visszatérés című horrorfilmet. 6 órakor Dermesztő kor, illetve az Iron Maidenről szóló életrajzi filmet is megnézhetik. Hókum 8-tól és Téboly otthona szintén 8-tól. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a filmekhez!

0: Hamarosan indul egy újabb óra, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Érdemes velem tartani egészen délután 4 óráig, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
6: Építkezik. Felújít. Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az árak elképesztőek.
2: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
6: Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
3: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
5: 27,1%-ra nőtt a parlamentben a nők aránya, mutatott rá az országgyűlés elnöke internetes bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, ám most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Hangsúlyozta, hogy ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Bejegyzése végén érdekességként említi, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Az intézkedés indoklásaként kifejtették. Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadékhiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t. A Tisza völgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szintek alatt vannak. Hozzátették, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét. Ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Kőrösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszernek is. Elítéli Szlovákia az elmúlt 2 napban ukrán területen végrehajtott orosz légi támadásokat, melyek Kárpátalja térségében egészen a szlovák határig terjedtek, ahol jelentős létszámú szlovák kisebbség is él. Ezt a szlovák külügyminiszter közölte. Juraj Blaner azt mondta, a támadásokra közvetlenül rövid tűzszüneti időszakokat követően került sor, amelyek lehetőséget teremthettek volna a feszültség mérséklésére, a hosszú távú és fenntartható tűzszünetre és egyidejűleg béketárgyalások folytatására. Hónapról hónapra fogy a pénze Meghan Merkelnek és férjének Harry hercegnek. Bennfentes információk szerint évi 6 millió dollárba kerül fenntartani csak a kaliforniai otthonukat, és a biztonságukért tett lépések is több millió dollárt tesznek ki. Ezért Meghan most minden erejével azon van, hogy saját márkája még többféle terméket forgalmazhasson. Harry ugyanis inkább a jótékonysági munkákkal van elfoglalva, amely nem sok pénzt hoz a konyhára.
1: Időjárás.
5: Felhős időre lehet számítani ma, záporok, zivatarok a nap folyamán több helyen előfordulnak, élénk szél kíséretében. A maximumok 20 Celsius fok körül alakulnak.
6: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
5: Trafipax várható ma a 23-as főúton Nemtibel területén, Balassagyarmaton a Május 1 úton és a 2-es főúton Sződ-Liget belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
6: Nagyot szól.
0: Programajánlóval folytatjuk a kirakatot, ha szeretik a kutyákat, különösen a tacskókat, akkor érdemes ellátogatni Széchenybe a Palócföldi Tacskó találkozóra, amely a Nosztalgia Múzeum udvarán kerül megrendezésre. A szervezők tájékoztatása szerint a várható rossz idő miatt az esemény időpontja módosult, így a találkozót május 23-án szombaton tartják meg. A programban kutyás bemutatók, tacskó szépségverseny, közös séta, valamint gyerekeknek szóló játékos és kézműves foglalkozások is szerepelnek. A rendezvény célja, hogy családias hangulatban hozzák össze a kutyásokat és a tacskók kedvelőit. Palócföldi tacskó találkozó új időpontban, május 23-án szombaton.

Életmodrovata folytatjuk, a kirakatot a Pilates módszerről lesz szó, amely az utóbbi években világszerte, így Magyarországon is rendkívül népszerű lett. De mit is takar pontosan ez a mozgásforma? A Pilates egy speciális edzésrendszer, amely a test központi izomcsoportjaira, úgynevezett kórizmokra fókuszál. Ide tartoznak a has, a hát alsó szakasza, a medence környéki izmok, amelyek a test stabilitásáért felelnek. A gyakorlatok lassúak, kontrolláltak, és nagy hangsúlyt kap a helyes légzés, valamint a mozdulatok tudatos kivitelezése. A módszert a 20. század elején dolgozta ki Joseph Pilates, aki eredetileg rehabilitációs céllal fejlesztette ki a rendszert. Célja az volt, hogy a sérült katonák és táncosok gyorsabban visszanyerjék az erejüket és mozgékonyságukat. Az általa létrehozott gyakorlatsor később a modern fitness egyik alapkövévé vált. Hamarosan folytatjuk tovább a Pilates-szel, előtte zenélünk.

Minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább ez a kirakat életmód rovat, Pilates. A Pilates népszerűségének egyik oka, hogy rendkívül sokrétűen fejti ki hatását, miközben kíméletes az ízületekhez. Nem véletlen, hogy kezdők, sportolók és rehabilitációban résztvevők egyaránt gyakran választják. Rendszeres gyakorlása javítja a testtartást, erősíti a mélyizmokat és segít megelőzni a derék, illetve hátfájást. Emellett fejleszti a testtudatot, vagyis azt, hogy mennyire vagyunk képesek tudatosan irányítani a mozgásainkat. Sokan arról számolnak be, hogy a Pilates nem csak fizikailag, hanem mentálisan is feltölt, csökkenti a stresszt és segít lelassulni a mindennapok rohanásában. A gyakorlatok végezhetők talajon, saját testsúllyal, de léteznek speciális eszközös változatok is, például rugós gépekkel. A lényeg minden esetben a kontroll, a pontosság és a folyamatos koncentráció. Összességében a Pilates egy olyan mozgásforma, amely nem a gyors látványos eredményekre, hanem a tartós, testi egyensúlyra és egészségre épít. Érdemes kipróbálni.

0: nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban. Ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Balassagyarmaton, a Madásmoziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Már a születésedkor tudtam, hogy te más vagy. És ez rendben is van. Hagyd hát ragyogni a fényedet.
7: Tudja, mit akarok?
8: Hogy a legnagyobb sztár legyen.
9: Te vagy minden idők legjobbja.
4: Michael. A mozikban.
3: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Szendi Hajni.
11: Hírek.
10: Több ismert szerkesztőség is kifogásolja, hogy nem kapott kérdezési lehetőséget az első kormányülés alkalmával tartott ópusztaszeri sajtótájékoztatón. Miközben a kormány szóvivő az esemény elején még arról beszélt, mindenki két kérdést tehet fel, írja a media1.hu. A cikkben idézik a 24.hu internetes lapot, akik közölték. Annak ellenére, hogy partnerséget és együttműködést ígértek a sajtóval, Magyar Péterék nem minden médiumot engedtek kérdezni. Így a 24.hu sem tudott kérdéseket feltenni a miniszterelnöknek. Kerner Zsolt, a Hírportál közéleti újságírója bejegyzésében azt írta, indok mindig van, sietni kell vagy alá kell írni, de precedens is mindig van. Ami egyszer megtörténik, másodszorra még könnyebben történik meg. György Zsombor, a Magyar Hang és a Hang.hu főszerkesztője, aki egyben a Magyar Újságírók Országos Szövetségének alelnöke is, szintén csalódottan reagált arra, hogy az ő lapjuk sem kérdezhetett az ópusztaszeri sajtótájékoztatón. 27,1%-ra nőtt a parlamentben a nők aránya, mutatott rá az országgyűlés elnöke internetes bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, ám most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Hangsúlyozta, hogy ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Bejegyzése végén érdekességként említi, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza. Emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve az egyik legnagyobb hazai autós portál. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt. A kínálati átlagár pedig 5,54 millió forintra emelkedett. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízel meghajtású autók száma 4,4%-kal emelkedett. Az elemzés megállapította. A benzines autók átlagosan 153 ezer kilométert futottak, míg a dízelek esetében ez az érték meghaladta 220 ezret. Az átlag életkor alapján a benzines modellek 13, a dízelek 12 évesek voltak. Victoria Beckham szerint olyan volt a Dokumentum sorozatának a forgatása, minthogyha egy évig tartó intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girl elmondta, gyerekkora óta sokszor érezte úgy, nem tartják elég jónak, sok visszautasítást kapott, de mindig talpra állt. Az, hogy ezt is elmondhatta a sorozat készítése során, könnyített a lelkén.
2: Időjárás.
10: Felhős időre lehet számítani ma, záporok, zivatarok a nap folyamán több helyen előfordulnak, élénk szél kíséretében. A maximumok 20 Celsius fok körül alakulnak.
4: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
3: Nyéki Autóház.hu.
4: Közlekedés.
10: Trafipax várható ma a 23-as főúton nem Tibel területén, Balassagyarmaton a Május 1 úton és a 2-es főúton Sződ-Liget belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
7: Nagyon szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat programajánlóval folytatjuk. Ha egy igazi palóc hangulatú falunapi programra vágynak zenével, finom falatokkal és egésznapos kikapcsolódással, akkor május 24-én érdemes Patak felé venni az irányt, ugyanis a sportpályán rendezik meg a falunapi Pampuska Fesztivált. A rendezvény már évek óta a környék egyik kedvelt közösségi eseménye, ahol a hagyományőrzés és a szórakozás kéz a kézben jár. A nap középpontjában természetesen a pampuska áll, amely a palócvidék egyik legismertebb és legkedveltebb finomsága, de a szervezők idén is bőséges programkínálattal készülnek. A délután polgármesteri köszöntővel indul, majd színpadra lép a Szandai Kövi Rózsa dalkör, a Cserbókák Cserháthalápról, valamint a Pataki Szenyor Tánccsoport is. Fellépnek a helyi óvodások és iskolások, érkezik az Alma együttes a gyerekek nagy örömére, de koncertet ad Pifu, Vigyinszki Máté és a Cappuccino együttes is. Az est sztár vendége Dolly lesz, aki várhatóan a legismertebb slágereivel gondoskodik majd a jó hangulatról. A program a DJ Szilveszter zárja zenés esttel. A színpadi műsorok mellett egész nap kísérő programok is várják a látogatókat, lesz csillámtetoválás, henna és hajfonás is. Így a kisebbek és a nagyobbak egyaránt találnak majd kedvükre való elfoglaltságot. A falunapi Pampuska Fesztivál tehát remek lehetőséget kínál egy közös családi vagy baráti kikapcsolódásra. A helyszín Patak sportpályája, az időpont pedig május 24-e vasárnap.

van, utazunk egy picit, jön a nagyvilág rovat. Cannes-ról elsősorban mindenkinek a francia Riviera és a Nemzetközi Filmfesztivál jut eszébe, de ezen kívül számos érdekes látnivalót, romantikus hangulatú kis utcákat és finom homokos strandokat is rejt ez az elbűvölő tengerparti város. Cannes a 19. század elején még egy szegény halászfalu volt, és egy véletlenül arra tévedt angol lordnak köszönhetően lett világhírű tengerparti üdülőhely, mivel annyira megtetszett neki a környék, hogy építetett itt magának egy villát, a romantikus, hangulatú, pálmafákkal és szubtrópusi virágokkal övezett város ma már évente 2 millió turistát vonz. Cannes-ba a legegyszerűbben Nizzából busszal lehet eljutni. A Riviera legismertebb vörös szőnyeges rendezvény helyszíne a Palais des Festivals de Congrès 1949-ben nyitott meg az első Cannes-i filmfesztivál otthonaként. Az intézmény érdekessége, hogy eredetileg nem a mostani helyén állt. Sőt, 1979-ben egy teljesen új palét építettek a mostani helyszínre, modernista stílusban, 6 emelettel, amit aztán 1999-ben kibővítettek. Stílusa miatt rápillantva nem is sejtenénk, hogy a 35 ezer négyzetméteres épület 15 előadóteremmel, valamint számos kifinomult hang- és világítási rendszerrel felszerelt kiállító terekkel rendelkezik. A filmfesztiválon kívül évente körülbelül 50 eseményt rendeznek itt. Hamarosan folytatjuk Cannes-nal, de előtte zenélünk.

Mai nagyvilág rovatunkban, a kirakatban Cannes-ban járunk gondolatban, a kongresszusi palotáról volt szó, amely körül a világhírű színészek, színésznők és híres filmrendezők kézlenyomatai találhatók, hasonlóan a Los Angeles-i Hollywood bulvár csillagaihoz. Folytatjuk a sort a Croisette-tel, a luxus szállodákkal, üzletekkel és pálmafákkal szegélyezett sugárút a város egyik fő nevezetessége. A sétány a nevét az út végén álló egykori keresztről kapta, amelyet a tengerészek védőjeként tiszteltek. A kereszt helyén ma már egy kaszinó áll. A körülbelül 2 kilométer hosszú sétányon neves divatmárkák üzleteit találjuk, illetve fényűző luxus szállodákat. Óvárosa is van Cannes-nak, macskaköves utcák alkotják, útközben helyi kézműves és szuvenírboltokat, valamint tradicionális helyi éttermeket találunk, és ez az út vezet fel a dombtetőre épült Château de la Castre múzeumhoz. Végül pedig, hogyha Cannes-ban járunk, akkor érdemes átruccanni a Lérens szigetekre is. Sokan nem is tudnak róla, hogy Cannes öblével szemben két gyönyörű szigetet is felfedezhetünk. A két földdarabból álló Lérens sziget a Szent Marguerite, valamint a másik a varázslatos Szent Honorá sziget, itt például csodás ciszterci apátság található olajfaligetekkel, a part mentén pedig drámai szikla kiszögellésekkel. Nagyon-nagyon szép, ezt is érdemes megnézni, hogyha Cannes-ban járunk.

0: volt a mai kirakat, illetve a pénteki kirakat. Köszönöm, hogy egész héten velem tartottak. Most, hogy lassan kezdődik a hétvége, engedjenek meg maguknak egy pillanatnyi lelassulást, vegyenek egy mély levegőt, és gondoljanak arra, hogy mi az, ami igazán feltölti önöket. Legyen egy jó beszélgetés, egy séta a friss levegőn, vagy egyszerűen csak az, hogy nem kell időre menni. Kívánok mindenkinek békés, nagyon jó élményekben gazdag hétvégét, és természetesen jövő héten délelőtt 10 órától hétfőn ismét várom önöket. Réde Irenit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: Balassagyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszkokukac@freemail.hu e-mail címre várjuk.
5: Adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj!
5: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
5: Euró, dollár, font, lej, zlotyi és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
7: Ha kérdésed van, hívj! 0630 154 67 21!
5: Számolj utána!
6: Megéri hozzánk jönni!
8: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
9: Jó húsban vagy, cibém.
8: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
9: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
10: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
11: Minden hónapban óriási akciók a

0: Erotika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Reklámot hallottak.
2: 16 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Képletesen már Szombathelyen tartanak, vagyis 446 kilométert tettek meg a balassagyarmati futók abban a kihívásban, amelyet az önkormányzat hirdetett meg május elején. A mozgást és az egészséges életmódot szem előtt tartva arra bíztatják a helyi lakosokat, hogy egyéniben vagy csoportosan, egyszerre vagy több részletben fussák le a maratont vagy a félmaraton távot a város atlétikai pályáján, és teljesítés bizonyítva jelezzék az önkormányzat felé. Akkor tekinthető sikeresnek a közös futás, ha a résztvevők elérik a 2300 kilométeres célt. Így a balassagyarmatiak képletesen körbefutották Magyarországot. A június 7-ig tartó kihívásban egy helyi hobbi futó, Csernyik Melinda is részt vesz, aki a Megafon reggeli műsorában elmondta, mióta 2023-ban megépült a pálya, második otthona lett. Arra bíztat mindenkit, hogy fogjanak össze és akár teljesítsék túl közösen a kihívást. A bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentés követően azonosították a férfit, akit nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videót kért tőlük. Befejeződött Dunakeszin a korábban pszichiátriai gondozóként működő ingatlan felújítása. Ezzel egy modern egészségügyi szolgáltató központ jött létre a városban, melyet a napokban át is adtak. Az új épület földszintjén dr. Nagy Irén gyermekorvos várja a körzete betegeit, az emeleten dr. Tóth Barbara fogadja mostantól a pacienseket. Az új központ keleti részében helyet kap a városi védőnői szakszolgálat is, így három védőnői körzet leendő kismamái és anyukái egy helyen tudják felkeresni a szakembereket. A rendelési időpontok megtalálhatók a dunakeszin.hu internetes oldalon. 27,1%-ra nőtt a parlamentben a nők aránya, mutatott rá az országgyűlés elnöke internetes bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, ám most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Hangsúlyozta, hogy ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Bejegyzése végén érdekességként említi, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. Aláírta tegnap Horvátország az Európai Unióval azt az 1,7 milliárd euró értékű hitelmegállapodást, mely az ország védelmének megerősítését szolgálja az Európa biztonságát szolgáló cselekvési eszközön keresztül. Az együttműködéssel Horvátország közelebb kerül ahhoz, hogy teljesítse a NATO új célkitűzését, mely szerint 2035-ig a bruttó hazai termék 5%-ára kell növelni a védelmi kiadásokat.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
5: Időjárás.
1: Időjárás.
3: Felhős időre lehet számítani ma, záporok, zivatarok a nap folyamán több helyen előfordulnak, élénk szél kíséretében. A maximumok 20 Celsius fok körül alakulnak.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
4: Nyékiautóház.hu.
1: Közlekedés.
5: Közlekedés.
3: Trafipax várható ma a 23-as főúton nem Tibel területén, Balassagyarmaton a május 1 úton és a 2-es főúton Sződliget belterületén is. Vezessenek figyelmesen.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
6: mega jó hangulatban.
2: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
1: Mert hol vannak a közműegyeztetéseken, így heteken belül működni fognak a trafiboxok Bercelen, Magyar Nándorban és Mohorán. Erről tájékoztatta rádiónkat Bercel polgármestere. Batta Tibor részletezte, a három település együtt pályázott és nyert 18 millió forintot. Ebből az összegből mindhárom községben tudnak egy-egy olyan berendezést telepíteni, melybe sebességmérő kamera helyezhető el. Hozzátette, a rendőrségi egyeztetések során kiderült, hogy a telepített dobozok soha nem lesznek üresek, vagyis Bercelen, Mohorán és Magyar Nándorban is 24 órás mérésre számíthatnak majd a sofőrök. A polgármester hangsúlyozta, nem a büntetés beszedése miatt döntöttek a beruházás mellett, hiszen az nem a települések kasszáját gazdagítja, hanem azt szeretnék, ha mindenki betartaná a sebességkorlátozásokat és megszűnne a baleset veszély. Nagyszabású zenei produkcióban vett részt Lombos Márton zenész, dalszövegíró, aki a Megafon Szóda című műsorának vezetője is. A budapesti játékszín számára készült el egy olyan dal, melyet a társulat 20 tagja énekel. Marci a Rádió reggeli műsorában elárulta, az alapötlet a színház igazgatójától származik, aki a We Are The World című világslágerhez hasonló közös éneklést képzelt el. Hozzátette, a dalhoz semmilyen instrukciót nem kapott, így a Teréz körút 48 címet viselő alkotás nem kifejezetten a színházról szól, hanem inkább az esti főváros lüktetését próbálja visszaadni. Befejeződött Dunakeszin a korábban pszichiátriai gondozóként működő ingatlan felújítása. Ezzel egy modern egészségügyi szolgáltató központ jött létre a városban, melyet a napokban át is adtak. Az új épület földszintjén dr. Nagy Irén gyermekorvos várja a körzete betegeit, az emeleten dr. Tóth Barbara fogadja mostantól a pacienseket. Az új központ keleti részében helyet kap a városi védőnői szakszolgálat is, így három védőnői körzet leendő kismamái és anyukái egy helyen tudják felkeresni a szakembereket. A rendelési időpontok megtalálhatók a dunakeszin.hu internetes oldalon. Több ismert szerkesztőség is kifogásolja, hogy nem kapott kérdezési lehetőséget az első kormányülés alkalmával tartott ópusztaszeri sajtótájékoztatón. Miközben a kormány szóvivő az esemény elején még arról beszélt, mindenki két kérdést tehet fel, írja a media1.hu. A cikkben idézik a 24.hu internetes lapot, akik közölték, annak ellenére, hogy partnerséget és együttműködést ígértek a sajtóval, Magyar Péterék nem minden médiumot engedtek kérdezni. Így a 24.hu sem tudott kérdéseket feltenni a miniszterelnöknek. Kerner Zsolt, a Hírportál közéleti újságírója bejegyzésében azt írta, indok mindig van, sietni kell vagy alá kell írni, de precedens is mindig van. Ami egyszer megtörténik, másodszorra még könnyebben történik meg. György Zsombor, a Magyar Hang és a Hang.hu főszerkesztője, aki egyben a Magyar Újságírók Országos Szövetségének alelnöke is, szintén csalódottan reagált arra, hogy az ő lapjuk sem kérdezhetett az ópusztaszeri sajtótájékoztatón.
0: Közlekedés.
1: Trafipax várható ma a 23-as főúton nem Tibel területén, Balassagyarmaton a Május 1 úton és a 2-es főúton Sződliget belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyon

0: bizony.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
8: Megéri hozzánk jönni.
9: Építkezik. Felújít. Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
10: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
11: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
9: Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
12: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
1: Reklámot hallottak.
13: 17 óra van.
1: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Szendi Hajni.
15: Hírek.
14: Mert túl vannak a közműegyeztetéseken, így heteken belül működni fognak a trafiboxok Bercelen, Magyar Nándorban és Mohorán. Erről tájékoztatta rádiónkat Bercel polgármestere. Batta Tibor részletezte, a három település együtt pályázott és nyert 18 millió forintot. Ebből az összegből mindhárom községben tudnak egy-egy olyan berendezést telepíteni, melybe sebességmérő kamera helyezhető el. Hozzátette, a rendőrségi egyeztetések során kiderült, hogy a telepített dobozok soha nem lesznek üresek, vagyis Bercelen, Mohorán és Magyar Nándorban is 24 órás mérésre számíthatnak majd a sofőrök. A polgármester hangsúlyozta, nem a büntetés beszedése miatt döntöttek a beruházás mellett, hiszen az nem a települések kasszáját gazdagítja, hanem azt szeretnék, ha mindenki betartaná a sebességkorlátozásokat és megszűnne a baleset veszély. Nagyszabású zenei produkcióban vett részt Lombos Márton zenész dalszövegíró, aki a Megafon Szóda című műsorának vezetője is. A budapesti játékszín számára készült el egy olyan dal, melyet a társulat 20 tagja énekel. Marci a rádió reggeli műsorában elárulta, az alapötlet a színház igazgatójától származik, aki a We Are The World című világslágerhez hasonló közös éneklést képzelt el. Hozzátette, a dalhoz semmilyen instrukciót nem kapott, így a Teréz körút 48 címet viselő alkotás nem kifejezetten a színházról szól, hanem inkább az esti főváros lüktetését próbálja visszaadni. Befejeződött Dunakeszin a korábban pszichiátriai gondozóként működő ingatlan felújítása. Ezzel egy modern egészségügyi szolgáltató központ jött létre a városban, melyet a napokban át is adtak. Az új épület földszintjén dr. Nagy Irén gyermekorvos várja a körzete betegeit, az emeleten dr. Tóth Barbara fogadja mostantól a pacienseket. Az új központ keleti részében helyet kap a városi védőnői szakszolgálat is, így három védőnői körzet leendő kismamái és anyukái egy helyen tudják felkeresni a szakembereket. A rendelési időpontok megtalálhatók a dunakeszin.hu internetes oldalon. Több ismert szerkesztőség is kifogásolja, hogy nem kapott kérdezési lehetőséget az első kormányülés alkalmával tartott ópusztaszeri sajtótájékoztatón. Miközben a kormány szóvivő az esemény elején még arról beszélt, mindenki két kérdést tehet fel, írja a media1.hu. A cikkben idézik a 24.hu internetes lapot, akik közölték. Annak ellenére, hogy partnerséget és együttműködést ígértek a sajtóval, Magyar Péterék nem minden médiumot engedtek kérdezni. Így a 24.hu sem tudott kérdéseket feltenni a miniszterelnöknek. Kerner Zsolt, a Hírportál közéleti újságírója bejegyzésében azt írta, indok mindig van, sietni kell vagy alá kell írni, de precedens is mindig van. Ami egyszer megtörténik, másodszorra még könnyebben történik meg. György Zsombor, a Magyar Hang és a Hang.hu főszerkesztője, aki egyben a Magyar Újságírók Országos Szövetségének alelnöke is, szintén csalódottan reagált arra, hogy az ő lapjuk sem kérdezhetett az ópusztaszeri sajtótájékoztatón.
0: Közlekedés.
2: Közlekedés.
14: Trafipax várható ma a 23-as főúton nem Tibel területén, Balassagyarmaton a Május 1 úton és a 2-es főúton Sződliget belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
13: mega jó hangulatban.
15: Megafon, nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.
1: Nagyot.

0: reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Már a születésedkor tudtam, hogy te más vagy. És ez rendben is van. Hagyd hát ragyogni a fényedet.
6: Tudja, mit akarok?
7: Hogy a legnagyobb sztár legyen.
6: Te vagy minden idők legjobbja.
3: Michael. A mozikban. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
8: Reklámot hallottak.
9: 18 óra van.
8: Itt a Megafon.
10: A Megafon hírei következnek 2026. május 15-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
11: Hírek.
10: Már túl vannak a közműegyeztetéseken, így heteken belül működni fognak a trafiboxok Bercelen, Magyar Nándorban és Mohorán. Erről tájékoztatta rádiónkat Bercel polgármestere. Batta Tibor részletezte, a három település együtt pályázott és nyert 18 millió forintot. Ebből az összegből mindhárom községben tudnak egy-egy olyan berendezést telepíteni, melybe sebességmérő kamera helyezhető el. Hozzátette, a rendőrségi egyeztetések során kiderült, hogy a telepített dobozok soha nem lesznek üresek, vagyis Bercelen, Mohorán és Magyar Nándorban is 24 órás mérésre számíthatnak majd a sofőrök. A polgármester hangsúlyozta, nem a büntetés beszedése miatt döntöttek a beruházás mellett, hiszen az nem a települések kasszáját gazdagítja, hanem azt szeretnék, ha mindenki betartaná a sebességkorlátozásokat és megszűnne a baleset veszély. Batta Tibort, Bercel polgármesterét hallják.
12: Most vagyunk túl a közműegyeztetéseken. Innentől most már a közműegyeztetések lefolytatása után energiaszolgáltatóhoz fordultunk igénnyel, és ezt követően, amikor meg lesz a boxoknak a betáplálási lehetősége, akkor gyakorlatilag a kiépítés az már egy nagyon gyors folyamat, de ez egy közel 2-3 hetes folyamattal meg tudjuk oldani, és aztán utána át kell adni ezt a rendőrségnek, mert a rendőrség tudja ezt megfelelően üzemeltetni. Gyakorlatilag a három helyen folyamatos mérés tartani a rendőrség, legalábbis az előzetes megbeszélések alapján, tehát mind a három mérési ponton, Pohorán is, Magyar Nándorba is, és Bercelen is, a Banyarszó bevezető útszakasz, ez a legveszélyesebb, ott folyamatos mérés lesz majd a nap 24 órájában.
10: Képletesen már Szombathelyen tartanak, vagyis 446 kilométert tettek meg a balassagyarmati futók, abban a kihívásban, amelyet az önkormányzat hirdetett meg május elején. A mozgást és az egészséges életmódot szem előtt tartva arra bíztatják a helyi lakosokat, hogy egyéniben vagy csoportosan, egyszerre vagy több részletben fussák le a maratont vagy a félmaraton távot a város atlétikai pályáján, és teljesítés bizonyítva jelezzék az önkormányzat felé. Akkor tekinthető sikeresnek a közös futás, ha a résztvevők elérik a 2300 kilométeres célt. Így a balassagyarmatiak képletesen körbefutották Magyarországot. A június 7-ig tartó kihívásban egy helyi hobbi futó, Csernyik Melinda is részt vesz, aki a Megafon reggeli műsorában elmondta, mióta 2023-ban megépült a pálya, második otthona lett. Arra bíztat mindenkit, hogy fogjanak össze és akár teljesítsék túl közösen a kihívást. Csernyék Melindát hallják.
13: Lehet, hogy egy kihívást
9: ez a kihívás elsőre őrültségnek hangzik, de pont ez benne a jó, és néha kell valami szokatlan szerintem, ami nem mindennapi cél, és kizökkent minket a hétköznapokból. Persze nem az a cél, hogy profi futók legyünk, hanem hogy próbáljuk ki magunkat, együtt mozogjunk, és közben jól érezzük magunkat, és az atlétikai pálya non-stop üzemmódban van, tehát ha valaki csak 2-3 kilométert fut, az is ugyanúgy hozzátesz ehhez a közös célhoz, és most tényleg arról van szó, hogy együtt mozduljon meg a város, és közben mindenki tesz egy kicsit az egészségéért is. Most tényleg minden kör számít, Magyarország nagy, szóval mindenkit várunk nagy szeretettel, és hát a futás egyébként brutális egyszerű, rengeteget ad, és van benne egy nagyon jó én időérzés is. Nagyon büszkék lehetünk rá, és örülhetünk, hogy kisvárosunkban van egy ilyen lehetőség, egy ilyen rekordtámpár.
10: Nagyszabású zenei produkcióban vett részt Lombos Márton zenész dalszövegíró, aki a Megafon Szóda című műsorának vezetője is. A budapesti játékszín számára készült el egy olyan dal, melyet a társulat 20 tagja énekel. Marci a Rádió reggeli műsorában elárulta, az alapötlet a színház igazgatójától származik, aki a We Are The World című világslágerhez hasonló közös éneklést képzelt el. Hozzátette, a dalhoz semmilyen instrukciót nem kapott, így a Teréz körút 48 címet viselő alkotás nem kifejezetten a színházról szól, hanem inkább az esti főváros lüktetését próbálja visszaadni. Lombos Márton zenészt, dalszövegírót hallják.
13: A dalhoz egyébként én nem kaptam igazából semmilyen instrukciót, annyit mondott a Tamás, hogy azt szeretné, hogy a végén olyan nagy lesz, nagyra nő a dal, amit én ugye egyből lefordítottam, hogy alapvetően ugye egy építkezős dalról van szó, jönnek a hangszerek, az egyik itt szólal, meg a másik ott szólal, meg de a végén megszólal minden hangszer. És ugyanez történik az énekesekkel is, hogy énekelnek itt-ott, de aztán a végén egy nagy kórussá alakul, és szóval igen, hogy így éreztem, és ha őszinte akarok lenni, akkor én májustól szeptemberig azon gondolkodtam, hogy mi az az egy sor, amire föl tudom én építeni a dalt úgy, hogy ne legyen teátrális, tehát hogy ne legyen ilyen a színház a világ legszebb dolog, szóval hogy nem akartam hazudni benne, tehát hogy valami olyan dolgot akartam mondani, ami igaz is, és akkor így egyszer csak megszületett a fejemben az a mondat, hogy este 7-kor dorombol a belváros.
10: A bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentés követően azonosították a férfit, akit nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videót kért tőlük. Befejeződött Dunakeszin a korábban pszichiátriai gondozóként működő ingatlan felújítása. Ezzel egy modern egészségügyi szolgáltató központ jött létre a városban, melyet a napokban át is adtak. Az új épület földszintjén dr. Nagy Irén gyermekorvos várja a körzete betegeit, az emeleten dr. Tóth Barbara fogadja mostantól a pacienseket. Az új központ keleti részében helyet kap a városi védőnői szakszolgálat is, így három védőnői körzet leendő kismamái és anyukái egy helyen tudják felkeresni a szakembereket. A rendelési időpontok megtalálhatók a dunakeszin.hu internetes oldalon. 1-0-ra nyerte a Vác VLS az Aranyszarvas SS ellen a Pestvár megyei első osztályú férfi labdarúgó bajnokság legutóbbi fordulójában. Varga Bence talált be a kapuba, így jelenleg 33 ponttal a 11. helyen állnak. A hétvégén Bugyi csapatával mérkőznek meg.
3: Közlekedés.
10: Éjszakai sebességellenőrzés várható a 2-es főúton Nagy-Oroszi belterületén, Vácon a dr. Csányi László körúton, valamint Salgótarjánban a Széchenyi úton. Jó utat!
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
14: mega jó hangulatban.
15: Megafon, nagyot szól.

0: Megafon.
1: Megafon.

0: Politika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Reklámot hallottak.
2: 19 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Hírek.
3: Nagyszabású zenei produkcióban vett részt Lombos Márton zenész, dalszövegíró, aki a Megafon Szóda című műsorának vezetője is. A Budapesti Játékszín számára készült el egy olyan dal, melyet a társulat 20 tagja énekel. Marci a Rádió reggeli műsorában elárulta, az alapötlet a színház igazgatójától származik, aki a We Are The World című világslágerhez hasonló közös éneklést képzelt el. Hozzátette, a dalhoz semmilyen instrukciót nem kapott, így a Teréz körút 48 címet viselő alkotás nem kifejezetten a színházról szól, hanem inkább az esti főváros lüktetését próbálja visszaadni. 1-0-ra nyert a Vác Vielese az Aranyszarvas Ese ellen a Pestvár megyei első osztályú férfi labdarúgó bajnokság legutóbbi fordulójában. Varga Bence talált be a kapuba, így jelenleg 33 ponttal a 11. helyen állnak. A hétvégén Bugyi csapatával mérkőznek meg. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Az intézkedés indoklásaként kifejtették. Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t. A Tisza völgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szintek alatt vannak. Hozzátették, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét. Ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Kőrösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszernek is. Bekerült Romániában 2025 legnézettebb mozifilmjei közé a Hogyan tudnék élni nélküle című magyar alkotás. Ez derült ki a Bukaresti Országos Filmközpont frissen közzétett statisztikai évkönyvéből. A Demjén Ferenc slágerekre épülő romantikus vígjátékot 132.564 fizető néző látta, amivel a rangsor 19. helyét foglalja el. Ez az első alkalom, hogy egy magyar alkotás felkerült a nézettségi toplistára. Tavaly 39 magyar filmet játszottak egyébként a romániai mozik, közülük 16-ot 2025-ben mutattak be. Hónapról hónapra fogy a pénze Meghan Merkelnek és férjének Harry hercegnek. Bennfentes információk szerint évi 6 millió dollárba kerül fenntartani csak a kaliforniai otthonukat, és a biztonságukért tett lépések is több millió dollárt tesznek ki. Ezért Meghan most minden erejével azon van, hogy saját márkája még többféle terméket forgalmazhasson. Harry ugyanis inkább a jótékonysági munkákkal van elfoglalva, amely nem sok pénzt hoz a konyhára. Victoria Beckham szerint olyan volt a dokumentum sorozatának a forgatása, mintha egy évig tartó intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girl elmondta, gyerekkora óta sokszor érezte úgy, nem tartják elég jónak, sok visszautasítást kapott, de mindig talpra állt. Az, hogy ezt is elmondhatta a sorozat készítése során, könnyített a lelkén.
1: Közlekedés.
3: Éjszakai sebességellenőrzés várható a 2-es főúton Nagy-Oroszi belterületén, Vácon a Dr. Csányi László körúton, valamint Salgótarjánban a Széchenyi úton. Jó utat!
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
5: mega jó hangulatban.
6: Megafon, nagyot szól.

0: aztán döntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Képletesen már Szombathelyen tartanak, vagyis 446 kilométert tettek meg a balassagyarmati futók abban a kihívásban, amelyet az önkormányzat hirdetett meg május elején. A mozgást és az egészséges életmódot szem előtt tartva arra bíztatják a helyi lakosokat, hogy egyéniben vagy csoportosan, egyszerre vagy több részletben fussák le a maratont vagy a félmaraton távot a város atlétikai pályáján, és teljesítés bizonyítva jelezzék az önkormányzat felé. Akkor tekinthető sikeresnek a közös futás, ha a résztvevők elérik a 2300 kilométeres célt. Így a balassagyarmatiak képletesen körbefutották Magyarországot. A június 7-ig tartó kihívásban egy helyi hobbi futó, Csernyik Melinda is részt vesz, aki a Megafon reggeli műsorában elmondta, mióta 2023-ban megépült a pálya, második otthona lett. Arra bíztat mindenkit, hogy fogjanak össze és akár teljesítsék túl közösen a kihívást. A bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentés követően azonosították a férfit, akit nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videót kért tőlük. Befejeződött Dunakeszin akkorában pszichiátriai gondozóként működő ingatlan felújítása. Ezzel egy modern egészségügyi szolgáltató központ jött létre a városban, melyet a napokban át is adtak. Az új épület földszintjén dr. Nagy Irén gyermekorvos várja a körzete betegeit, az emeleten dr. Tóth Barbara fogadja mostantól a pacienseket. Az új központ keleti részében helyet kap a városi védőnői szakszolgálat is, így három védőnői körzet leendő kismamái és anyukái egy helyen tudják felkeresni a szakembereket. A rendelési időpontok megtalálhatók a dunakeszin.hu internetes oldalon. 27,1%-ra nőtt a parlamentben a nők aránya, mutatott rá az országgyűlés elnöke internetes bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, ám most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Hangsúlyozta, hogy ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Bejegyzése végén érdekességként említi, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. Aláírta tegnap Horvátország az Európai Unióval azt az 1,7 milliárd euró értékű hitelmegállapodást, mely az ország védelmének megerősítését szolgálja az Európa biztonságát szolgáló cselekvési eszközön keresztül. Az együttműködéssel Horvátország közelebb kerül ahhoz, hogy teljesítse a NATO új célkitűzését, mely szerint 2035-ig a bruttó hazai termék 5%-ára kell növelni a védelmi kiadásokat.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességellenőrzés várható a 2-es főúton Nagyoroszibel területén, Vácon a dr. Csányi László körúton, valamint Salgótarjánban a Széchenyi úton. Jó utat!
1: És most!
3: Megalapozzuk az este hangulatát! Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel!
1: Megaparti!
3: Megaparti!

0: Most jön egy újabb óra, minden idők legnagyobb bulislágereivel.
1: Mega Party.
2: Mega Party.
3: 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
4: 27,1%-ra nőtt a parlamentben a nők aránya, mutatott rá az országgyűlés elnöke internetes bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, ám most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Hangsúlyozta, hogy ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Bejegyzése végén érdekességként említi, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Az intézkedés indoklásaként kifejtették. Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadékhiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t. A Tisza-völgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szintek alatt vannak. Hozzátették, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét. Ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Kőrösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszernek is. Elítéli Szlovákia az elmúlt 2 napban ukrán területen végrehajtott orosz légitámadásokat, melyek Kárpátalja térségében egészen a szlovák határig terjedtek, ahol jelentős létszámú szlovák kisebbség is él. Ezt a szlovák külügyminiszter közölte. Juraj Blaner azt mondta, a támadásokra közvetlenül rövid tűzszüneti időszakokat követően került sor, amelyek lehetőséget teremthettek volna a feszültség mérséklésére, a hosszú távú és fenntartható tűzszünetre, és egyidejűleg béketárgyalások folytatására. Hónapról hónapra fogy a pénze Meghan Merkelnek és férjének Harry hercegnek. Bennfentes információk szerint évi 6 millió dollárba kerül fenntartani csak a kaliforniai otthonukat, és a biztonságukért tett lépések is több millió dollárt tesznek ki. Ezért Meghan most minden erejével azon van, hogy saját márkája még többféle terméket forgalmazhasson. Harry ugyanis inkább a jótékonysági munkákkal van elfoglalva, amely nem sok pénzt hoz a konyhára.
1: Közlekedés.
4: Éjszakai sebességellenőrzés várható a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, Vácon a Dr. Csányi László körúton, valamint Salgótarjánban a Széchenyi úton. Jó utat!
1: És most
2: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel.
1: Megaparti.
2: Megaparti.

0: Ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
3: Megafon. A Megafon hírei következnek 2026. május 15-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
1: Hírek.
3: Már túl vannak a közműegyeztetéseken, így heteken belül működni fognak a trafiboxok Bercelen, Magyar-Nándorban és Mohorán. Erről tájékoztatta rádiónkat Bercel polgármestere. Batta Tibor részletezte, a három település együtt pályázott és nyert 18 millió forintot. Ebből az összegből mindhárom községben tudnak egy-egy olyan berendezést telepíteni, melybe sebességmérő kamera helyezhető el. Hozzátette, a rendőrségi egyeztetések során kiderült, hogy a telepített dobozok soha nem lesznek üresek, vagyis Bercelen, Mohorán és Magyar-Nándorban is 24 órás mérésre számíthatnak majd a sofőrök. A polgármester hangsúlyozta, nem a büntetés beszedése miatt döntöttek a beruházás mellett, hiszen az nem a települések kasszáját gazdagítja, hanem azt szeretnék, ha mindenki betartaná a sebességkorlátozásokat és megszűnne a baleset veszély. Batta Tibor Bercel polgármesterét hallják.
4: Most vagyunk túl a közműegyeztetéseken, innentől most már a közműegyeztetések lefolytatása után energiaszolgáltatóhoz fordultunk igénnyel, és ezt követően, amikor meg lesz a boxoknak a betáplálási lehetősége, akkor gyakorlatilag a kiépítés az már egy nagyon gyors folyamat, de ez egy közel 2-3 hetes folyamattal meg tudjuk oldani, és aztán utána át kell adni ezt a rendőrségnek, mert a rendőrség tudja ezt megfelelően üzemeltetni. Gyakorlatilag a három helyen folyamatos mérés biztosítani a rendőrség, legalábbis az előzetes megbeszélések alapján, tehát mind a három mérési ponton, Pohorán is, Magyar-Nándorba is, és Bercelen is, a Banyarctól bevezető útszakasz, ez a legveszélyesebb, ott folyamatos mérés lesz majd a nap 24 órájában.
3: Képletesen már Szombathelyen tartanak, vagyis 446 kilométert tettek meg a balassagyarmati futók, abban a kihívásban, amelyet az önkormányzat hirdetett meg május elején. A mozgást és az egészséges életmódot szem előtt tartva arra bíztatják a helyi lakosokat, hogy egyéniben vagy csoportosan, egyszerre vagy több részletben fussák le a maratont vagy a félmaraton távot a város atlétikai pályáján, és teljesítés bizonyítva jelezzék az önkormányzat felé. Akkor tekinthető sikeresnek a közös futás, ha a résztvevők elérik a 2300 kilométeres célt. Így a balassagyarmatiak képletesen körbefutották Magyarországot. A június 7-ig tartó kihívásban egy helyi hobbi futó, Csernyik Melinda is részt vesz, aki a Megafon reggeli műsorában elmondta, mióta 2023-ban megépült a pálya, második otthona lett. Arra bíztat mindenkit, hogy fogjanak össze és akár teljesítsék túl közösen a kihívást. Csernyik Melindát hallják.
5: Lehet, hogy egy kihívás, ez a kihívás elsőre őrültségnek hangzik, de pont ez benne a jó, és néha kell valami szokatlan szerintem, ami nem mindennapi cél, és kizökkent minket a hétköznapokból. Persze nem az a cél, hogy profi futók legyünk, hanem hogy próbáljuk ki magunkat, együtt mozogjunk, és közben jól érezzük magunkat, és az atlétikai pálya non-stop üzemmódban van, tehát ha valaki csak 2-3 kilométert fut, az is ugyanúgy hozzátesz ehhez a közös célhoz, és most tényleg arról van szó, hogy együtt mozduljon meg a város, és közben mindenki tesz egy kicsit az egészségéért is. Most tényleg minden kör számít, Magyarország nagy szóval mindenkit várunk nagy szeretettel, és hát a futás egyébként brutális egyszerű. Rengeteget ad, és van benne egy nagyon jó én időérzés is. Nagyon büszkék lehetünk rá, és örülhetünk, hogy kisvárosunkban van egy ilyen lehetőség, egy ilyen rekordtámpár.
3: Nagyszabású zenei produkcióban vett részt Lombos Márton zenész dalszövegíró, aki a Megafon Szóda című műsorának vezetője is. A budapesti játékszín számára készült el egy olyan dal, melyet a társulat 20 tagja énekel. Marci a rádió reggeli műsorában elárulta, az alapötlet a színház igazgatójától származik, aki a We Are The World című világslágerhez hasonló közös éneklést képzelt el. Hozzátette, a dalhoz semmilyen instrukciót nem kapott, így a Teréz körút 48 címet viselő alkotás nem kifejezetten a színházról szól, hanem inkább az esti főváros lüktetését próbálja visszaadni. Lombos Márton zenészt, dalszövegírót hallják.
2: A dalhoz egyébként én nem kaptam igazából semmilyen instrukciót, annyit mondott a Tamás, hogy azt szeretné, hogy a végén olyan nagy lesz, nagyra nő a dal, amit én ugye egyből lefordítottam, hogy alapvetően ugye egy építkezős dalról van szó, jönnek a hangszerek, az egyik itt szólal, meg a másik ott szólal, meg de a végén megszólal minden hangszer. És ugyanez történik az énekesekkel is, hogy énekelnek itt-ott, de aztán a végén egy nagy kórussá alakul, és szóval igen, hogy így éreztem, és ha őszinte akarok lenni, akkor én májustól szeptemberig azon gondolkodtam, hogy mi az az egy sor, amire föl tudom én építeni a dalt úgy, hogy ne legyen teatrális, tehát hogy ne legyen ilyen a színház a világ legszebb dolog, szóval hogy nem akartam hazudni benne, tehát hogy valami olyan dolgot akartam mondani, ami igaz is, és akkor így egyszer csak megszületett a fejemben az a mondat, hogy este 7-kor dorombol a belváros.
3: A bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentés követően azonosították a férfit, akit nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videót kért tőlük. Befejeződött Dunakeszin a korábban pszichiátriai gondozóként működő ingatlan felújítása. Ezzel egy modern egészségügyi szolgáltató központ jött létre a városban, melyet a napokban át is adtak. Az új épület földszintjén dr. Nagy Irén gyermekorvos várja a körzete betegeit, az emeleten dr. Tóth Barbara fogadja mostantól a pacienseket. Az új központ keleti részében helyet kap a városi védőnői szakszolgálat is, így 3 védőnői körzet leendő kismamái és anyukái egy helyen tudják felkeresni a szakembereket. A rendelési időpontok megtalálhatók a dunakeszin.hu internetes oldalon. 1-0-ra nyert a Vác VLS az Aranyszarvas SS ellen a Pest vármegyei első osztályú férfi labdarúgó bajnokság legutóbbi fordulójában. Varga Bence talált be a kapuba, így jelenleg 33 ponttal a 11. helyen állnak. A hétvégén Bugyi csapatával mérkőznek meg.
0: Közlekedés.
3: Éjszakai sebességellenőrzés várható a 2-es főúton Nagy-Oroszi belterületén, Vácon a dr. Csányi László körúton, valamint Salgótarjánban a Széchenyi úton. Jó utat!
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Több ismert szerkesztőség is kifogásolja, hogy nem kapott kérdezési lehetőséget az első kormányülés alkalmával tartott ópusztaszeri sajtótájékoztatón. Miközben a kormány szóvivő az esemény elején még arról beszélt, mindenki két kérdést tehet fel, írja a media1.hu. A cikkben idézik a 24.hu internetes lapot, akik közölték. Annak ellenére, hogy partnerséget és együttműködést ígértek a sajtóval, Magyar Péterék nem minden médiumot engedtek kérdezni. Így a 24.hu sem tudott kérdéseket feltenni a miniszterelnöknek. Kerner Zsolt, a Hírportál közéleti újságírója bejegyzésében azt írta, indok mindig van, sietni kell vagy alá kell írni, de precedens is mindig van. Ami egyszer megtörténik, másodszorra még könnyebben történik meg. György Zsombor, a Magyar Hang és a Hang.hu főszerkesztője, aki egyben a Magyar Újságírók Országos Szövetségének alelnöke is, szintén csalódottan reagált arra, hogy az ő lapjuk sem kérdezhetett az ópusztaszeri sajtótájékoztatón. 27,1%-ra nőtt a parlamentben a nők aránya, mutatott rá az országgyűlés elnöke internetes bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, ám most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Hangsúlyozta, hogy ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Bejegyzése végén érdekességként említi, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza. Emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve az egyik legnagyobb hazai autós portál. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt. A kínálati átlagár pedig 5,54 millió forintra emelkedett. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízel meghajtású autók száma 4,4%-kal emelkedett. Az elemzés megállapította. A benzines autók átlagosan 153 ezer kilométert futottak, míg a dízelek esetében ez az érték meghaladta a 220 ezret. Az átlag életkor alapján a benzines modellek 13, a dízelek 12 évesek voltak. Victoria Beckham szerint olyan volt a Dokumentum sorozatának a forgatása, mintha egy évig tartó intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girl elmondta, gyerekkora óta sokszor érezte úgy, nem tartják elég jónak, sok visszautasítást kapott, de mindig talpra állt. Az, hogy ezt is elmondhatta a sorozat készítése során, könnyített a lelkén.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességellenőrzés várható a 2-es főúton, Nagyoroszi belterületén, Vácon a Dr. Csányi László körúton, valamint Salgótarjánban a Széchenyi úton. Jó utat!
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: 0 óra.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 16-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek úgy nyilatkozott, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyagmennyiség egy időre megint elegendő lesz az ország zökkenőmentes működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel a szektor szereplői gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezni tudják a kialakult problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett arra, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most megnyitott tartalékok hiányában a benzinkutaknak mindenféle árés nélkül kellene működniük, ami szerinte nyilvánvalóan teljes képtelenség. Hozzátette, amíg ez a most hozzáférhetővé tett üzemanyagmennyiség kitart, addig van lehetőség arra, hogy egy fenntarthatóbb működési rendszer dolgozzanak ki és vezessenek be.
3: Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó, mindenek előtt pedig együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, valamint bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon kell hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélylegelők fontosságáról is. Megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, a tárca többi államtitkárát pedig a napokban jelentik be.
2: Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, így még két hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a viragosmagyarország.hu honlapon lehet. A szervezők célja, hogy minél több településen kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait az élhető környezetért. A bizottság idén is 5 kategóriában hirdette meg a versenyt, a fődíjak mellett pedig tematikus pályázatokkal is lehet készülni. Elismerést kaphat egyebek között az év főtere, az év fasora és az év zöld innovációja. Emellett ismét lehet nevezni a virágosvárosi és falusíták kategóriában.
3: Billy Idol és az Oasis mellett szóló előadóként Phil Collins is bekerül idén a rock'n'roll híressége csarnokába. Emellett több szakmai különdíjat is odaítélnek, elismerik például Queen Latifah és Rick Rubin munkásságát. A végső listáról idén is egy 1000 fős, zenészekből és szakértőkből álló testület döntött. A 2026-os gálát november 14-én rendezik meg Los Angelesben.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek úgy nyilatkozott, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyagmennyiség egy időre megint elegendő lesz az ország zökkenőmentes működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel a szektor szereplői gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezni tudják a kialakult problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett arra, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most megnyitott tartalékok hiányában a benzinkutaknak mindenféle árés nélkül kellene működniük, ami szerinte nyilvánvalóan teljes képtelenség. Hozzátette, amíg ez a most hozzáférhetővé tett üzemanyagmennyiség kitart, addig van lehetőség arra, hogy egy fenntarthatóbb működési rendszer dolgozzanak ki és vezessenek be.
3: Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó, mindenek előtt pedig együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, valamint bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon kell hasznosítani. Az új tárcavezető a Portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélylegelők fontosságáról is. Megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz. A tárca többi államtitkárát pedig a napokban jelentik be.
2: Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, így még két hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a viragosmagyarország.hu honlapon lehet. A szervezők célja, hogy minél több településen kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait az élhető környezetért. A bizottság idén is 5 kategóriában hirdette meg a versenyt, a fődíjak mellett pedig tematikus pályázatokkal is lehet készülni. Elismerést kaphat egyebek között az év főtere, az év fasora és az év zöld innovációja. Emellett ismét lehet nevezni a virágosvárosi és falusíták kategóriában.
3: Billy Idol és az Oasis mellett szóló előadóként Phil Collins is bekerül idén a rock'n'roll híressége csarnokába. Emellett több szakmai különdíjat is odaítélnek, elismerik például Queen Latifah és Rick Rubin munkásságát. A végső listáról idén is egy 1000 fős, zenészekből és szakértőkből álló testület döntött. A 2026-os gálát november 14-én rendezik meg Los Angelesben.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek úgy nyilatkozott, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyagmennyiség egy időre megint elegendő lesz az ország zökkenőmentes működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel a szektor szereplői gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezni tudják a kialakult problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett arra, hogy a pillanatnyi jogi környezetben, a most megnyitott tartalékok hiányában a benzinkutaknak mindenféle ár és nélkül kellene működniük, ami szerinte nyilvánvalóan teljes képtelenség. Hozzátette, amíg ez a most hozzáférhetővé tett üzemanyagmennyiség kitart, addig van lehetőség arra, hogy egy fenntarthatóbb működési rendszer dolgozzanak ki és vezessenek be. Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó, mindenek előtt pedig együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, valamint bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon kell hasznosítani. Az új tárcavezető a Portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélylegelők fontosságáról is. Megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, a tárca többi államtitkárát pedig a napokban jelentik be. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, így még két hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a viragosmagyarország.hu honlapon lehet. A szervezők célja, hogy minél több településen kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait az élhető környezetért. A bizottság idén is 5 kategóriában hirdette meg a versenyt, a fődíjak mellett pedig tematikus pályázatokkal is lehet készülni. Elismerést kaphat egyebek között az év főtere, az év fasora és az év zöld innovációja. Emellett ismét lehet nevezni a virágosvárosi és falusíták kategóriában. Billy Idol és az Oasis mellett szóló előadóként Phil Collins is bekerül idén a rock'n'roll híresége csarnokába. Emellett több szakmai különdíjat is odaítélnek, elismerik például Queen Latifah és Rick Rubin munkásságát. A végső listáról idén is egy 1000 fős zenészekből és szakértőkből álló test